0: lehet.
1: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Sziasztok, Mező Misi.
3: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
2: Mi vagyunk a NASA.
3: Hallgassátok a Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ingyenes egészségnapot rendeznek szerdán Kaposváron a Kossuth téren, ahol 9 és 15 óra között számos szűrővizsgálattal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A szűrőbuszon többek között anyajegyszűrés, szájüregirágszűrés, vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, valamint csontsűrűség és testösszetétel vizsgálat is szerepel. A helyszínen életmód és dietetikai tanácsadást is tartanak, valamint sport és mozgás programokat mutatnak be. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz és tajkártyához kötött. Fórumot tartottak Marcaliban az egyház megújításáról a szinodalitás jegyében, amelyet még Ferenc pápa indított útjára. A kezdeményezés célja a kirekesztéstől mentes együttműködés és a közösségi döntéshozatal erősítése a katolikus egyházban. A kaposvári egyházmegyében Varga László püspök indította el a folyamatot, amelybe több plébániát is bevontak, köztük a marcali közösséget. A résztvevők kérdőíveken és személyes fórumokon keresztül mondhatták el véleményüket az egyház jelenéről és jövőjéről. Az összegzett tapasztalatokat várhatóan ősszel hozzák nyilvánosságra. Elindult a balatoni strand szezon, bár a legtöbb helyen csak június közepétől kell majd belépőt fizetni. A pénzcentrum összeállítása szerint az idei strandbelépők ára átlagosan 8-12%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A települések többsége növekvő fenntartási és működési költségekkel indokolja az emelést. Különlegesség, hogy Keszthelyen a Helikon strand idén ingyenesen látogatható, ami ritkaságnak számít a Balatonnál. A szolgáltatók szerint az ingyenes előszezon viszont egyre több turistát vonzatóhoz, már a nyár elején is.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Élet van egy sztori, jó már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: 91.2 Rádió most. Yeah.
1: Csajozós figura.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Közeleg a Katonazenekari Fesztivál, ahol 4 formáció mutatkozik be a Kossuth téren. Az Együd Árpád Művelődési Központ részletes programja szerint a kaposvári helyőrségi zenekar mellett a Szentendrei, valamint a Légierő zenekar, Veszprém és Szolnok is fellép. Az esemény első napján jazz, pop és rock műsor is várja a közönséget vendégelőadókkal. Másnap délelőtt gyermekprogramokat tartanak, majd felvonulással, szakalaki bemutatóval és közös koncerttel zárul a fesztivál. Mesék, népi játékok, kézműves programok és a májusfa kitáncolása is várta a látogatókat pünköst hétfőn a Szennai Skanzenben. A nagy meleg ellenére megteltek a porták, főként családok és gyerekek érkeztek a hagyományőrző programokra. A nap során bábszínház, mesemondás, kézműves foglalkozások és népi játékok színesítették a kínálatot. A látogatók a májusfa kidöntését is megnézhették, emellett bodzás ételeket és italokat kóstolhattak. A szervezők célja a néphagyományok bemutatása és élményszerű továbbadása volt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, különös tekintettel a járatkésésekre és a fogyasztói panaszokra, közölte a hatóság. Az idei vizsgálatok a légitársaságok tájékoztatását, ügyfélszolgálatait és honlapjait is érintik, sőt próbavásárlások is lesznek. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy késés vagy járattörlés esetén az utasok 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Gesztü Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Interaktív programokkal csatlakoztak a digitális témahéthez a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei. A diákok robotikai eszközökkel, programozással, mesterséges intelligenciával és internetbiztonsági témákkal ismerkedhettek meg. A programok során kiemelt figyelmet kapott az online biztonság, a közösségi média veszélyei és a kiberzaklatás megelőzése is. A szervezők szerint a témahét célja az volt, hogy a fiatalok tudatosabban és magabiztosabban használják a digitális eszközöket a mindennapokban. Építs hajót címmel hirdetett kreatív pályázatot a Balatoni Hajózási ZRT a hajózás 180 éves jubileuma alkalmából. A felhívásra általános iskolai osztályok és 7-14 éves gyermekek jelentkezhetnek saját készítésű hajómakettekkel. A résztvevőknek egy balatoni bahart hajót kell elkészíteniük szabadon választott technikával. Az iskolai osztályok június 19-éig, az egyéni pályázók pedig július 15-éig küldhetik be alkotásaikat. Bronzérmes lett a Kométa KVG Kaposvári KK. A kaposváriak a bronz párharc negyedik mérkőzésén 73-66-ra győzték le az atomerőmű SR csapatát Kaposváron. A találkozón Brown 19, Trammel pedig 18 ponttal segítette a somogyi együttest. A mérkőzést több mint 2500 néző előtt rendezték Kaposváron. Elindult a balatoni strand szezon, bár a legtöbb helyen csak június közepétől kell majd belépőt fizetni. A pénzcentrum összeállítása szerint az idei strand belépők ára átlagosan 8-12%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A települések többsége növekvő fenntartási és működési költségekkel indokolja az emelést. Különlegesség, hogy Keszthelyen a Helikon strand idén ingyenesen látogatható, ami ritkaságnak számít a Balatonnál. A szolgáltatók szerint az ingyenes előszezon viszont egyre több turistát vonzatóhoz, már a nyár elején is. A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán. Május 26-ától június 23-áig Rét, Szilas és Dombóvár között dolgoznak a szakemberek, ezért a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok járnak. A Somogy megyét érintő Kaposvárra közlekedő Intercity-k menetrendje is módosul, az utazási idő akár 35-45 perccel hosszabb lehet. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Visszasírom néha azt a régi népmesét,

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizette.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ingyenes egészségnapot rendeznek szerdán Kaposváron a Kossuth téren, ahol 9 és 15 óra között számos szűrővizsgálattal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A szűrőbuszon többek között anyajegyszűrés, szájüregi rákszűrés, vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, valamint csontsűrűség és testösszetétel vizsgálat is szerepel. A helyszínen életmód és dietetikai tanácsadást is tartanak, valamint sport és mozgás programokat mutatnak be. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz és tajkártyához kötött. 1 millió forintot lopott egy kadarkúti sörözőben kártyapartnere pénzéből egy férfi, aki ellen a kaposvári járási ügyészség most emelt vádat. A vádirat szerint a sértett kabát zsebéből kiesett egy pénzt tartalmazó zacskó, amelyet a vádlott észrevett, majd magához vett és távozott a helyszínről. A férfi a zsákmányt otthon elrejtette, azonban a rendőrség rövid időn belül megtalálta nála az összeget, így a sértett kára teljes egészében megtérült. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene. A hosszú hétvégén összesen 31 káresethez riasztották a somogyi tűzoltókat. Berzentén egy családi ház tetőszerkezete gyulladt ki, Siófoknál és Somogytúrnál pedig személyautók égtek ki, de személyi sérülés ezeknél nem történt. A hétvégén több közúti balesethez is vonulniuk kellett, köztük Zamárdi, Balaton, Szemes és Böhönye térségében, ahol volt, hogy járművek az árokba sodródtak vagy háznak ütköztek. Hétfő este Siófokon több lakásban is szénmonoxid érzékelők jeleztek. A tűzoltók kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét, ezért több ingatlanban ideiglenesen elzárták a gázt. Véget értek a 2025-26-os tanév május-júniusi írásbeli érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint a 15 vizsganapon több mint 1000 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukból. A hivatal szerint a vizsgák a megszokott rendben zökkenőmentesen zajlottak, az írásbeli feladatlapok és javítási útmutatók pedig már nyilvánosan elérhetők. Az érettségi időszak a szóbelikkel folytatódik, az emelt szintűek június elején, a középszintűek pedig június közepétől kezdődnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, különös tekintettel a járatkésésekre és a fogyasztói panaszokra, közölte a hatóság. Az idei vizsgálatok a légitársaságok tájékoztatását, ügyfélszolgálatait és honlapjait is érintik, sőt, próbavásárlások is lesznek. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy késés vagy járattörlés esetén az utasok 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket május 27-én, ezen a mai napon, a szerda reggelen, az esztendő 147. napján és a múltban egy igen tartalmas napon. Arra alapozom mindezt, hogy e napon mutatta be Walt Disney a három kismalacot 1933-ban, ma távozott az élők sorából Pilinszky 1981-ben, Paganini 1840-ben, olyan hírességek születése napja van, mint például Jamie Oliver, a világhírű brit mesterszakács, vagy éppenséggel Presser Gábor, a Kossuth-díja zeneszerzőnk, illetve Harry Kissinger, a Nobel békedíjas amerikai diplomata és külügyminiszter. De például a mai napon történt 57-ben, hogy az 56-os forradalom leverése után ezen a napon írták alá azt a magyar-szovjet egyezményt, amely jogilag szabályozta a szovjet csapatok ideglenes magyarországi tartózkodását. Hát, és ez az ideglenesség végül 1991-ig tartott. Hát biztos vagyok benne, hogy a mai napon is lesznek fontos sorsfordító történések szerte a nagyvilágban, talán még hazánkban is, úgyhogy kíváncsian várjuk, és szolgáltatjuk is az infókat ezügyben. Tartsatok velünk, egy laza ébresztés történik majd 7 óráig a köszöntőkkel, lapszemlével, és aztán jön a napra kész, a reggeli hírbombás, röviden és bőséges zenével megáldott műsorban 7 óra és 9 óra között. Tartsatok velünk!

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, 2 perc múlva lesz a 6:45, itt a hét közepe, délig még befele megyünk a munkahétbe, aztán utána már kifele, sőt, igazándiból már ez sem igaz, hiszen ugyebár a hetet, az hét első munkanapját, a hétfőt, tehát azt skippeltük, vagyis átléptük, átugrottuk, hiszen pont hogy nem volt munkanap. De ezért ez így jó, nem? Mert így kényelmesebben van az ember. Na, május 27-e van, szerda reggel, és maga május 27 az, ami ugye a névnaposokat a Hella, az Ágoston, Agrippa, Gyula Paszkál, Pelbárt, Szörinke és Szörinke keresztnevűeknek a legfontosabb, hiszen az ő névnapjukat ünnepeljük. A Szörinke és a Szörinke a Szörény férfi névből származik, ezek női alakok. A Pelbárt a latin Privarcus név középkori magyar megfelelője, ami a Paszkált illeti, ez héber eredetű, és a Paschalis név rövidülése volt, abban ez húsvétit jelent. A Gyula keresztnév egy régi magyar férfi személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből ered az Agrippa, nem görög, pedig az ember azt gondolná, hanem latin eredetű és férfi név. A Hella női név görög eredetű, azt jelenti, hogy vitás. És ott vannak még az Ágostonok, latin keresztnével rendelkeznek, nyilván férfi névről van szó, az Augustus név kicsinyítő képzős származéka. És hoztam egy sztorit is az Ágoston keresztnévhez kapcsolódóan. A történelem egyik legjelentősebb, hozzá köthető sztoria a 4. században élt Szent Ágoston nevéhez fűződik, aki fiatalon híresen kicsapongó és hedonista életet élt, és a legenda szerint így imádkozott Istenhez: adj nekem tisztaságot és önmegtartóztatást, de még nem most. Édesanyja Szent Mónika évtizedeken át kitartóan könnyezve imádkozott fia megtéréséért, ami végül egy milánói kertben történt meg, amikor Ágoston egy gyermekhangot hallott, amely azt ismételgette: tollelege, azaz vedd és olvasd. Találomra felütötte a Bibliát Pál apostol levelénél, ami azonnali fordulatot hozott az életében, szakított is a korábbi életmódjával, és az egyház egyik legnagyobb hatású teológus filozófusa lett, édesanyja könnyeiből pedig a keresztény hagyomány szerint a hűséges szülői szeretet szimbóluma vált. Kedves történet, ezzel köszöntök minden Ágostont, és természetesen minden névnaposnak is szóljon a most következő Rita Ora dal.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most! Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Jó reggelt kívánok, és persze jó munkát mindazoknak, akik már serénykednek, tüsténkednek jelen pillanatban is. Akik pedig készülődnek, hát úgy időzítsetek, hogy fél hét előtt járunk 8 perccel. A lapszemlinkben a kaposvármos.hu tallózgatom a hírek rovatban. Tegnap este azt foglaltuk össze utoljára, hogy mennyi káresethez vonultak a somogyi tűzoltók a hosszú hétvégén. 31-en alkalom volt. Sok. Aztán mindjárt egy rendőrségi sztori mellette, isteni sugallatra szerelte le a kocsi a rendszámait egy kadarkuti férfi. Hűha, hát van baj. Megdőlt a meleg rekord már a pünköst hétfőn, vagyis ha úgy nézzük, igencsak tavaszi hónapban járunk még, de már óriási melegben. És most sem lesz ideg, hozzáteszem, jelen pillanatban is 16 fok van. Aztán írtunk arról is, hogy 42 év szolgálat után fejezte be aktív pályafutását Lengyel Tibor rendőralezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársa. Bemutattuk a hasábokon Kaposvár új elektromos buszait többek között, több ezer bélyeges tégla cserélt gazdát egy különleges hétvégi találkozón. Bemutattuk az 5. jubileumi Open Road Tourt már, ami a Harley Week-et illeti, ami Zágráb felé dübörgött, mint a motorok. És persze a mai egészségnapról is adtunk már ízelítőt, de ennek részleteit hamarosan hozom, hiszen 9 és 15 óra között rendezik meg ezt az egészségnapot itt Kaposváron, a Kossuth téren, ahol ott vár mindenkire a busz. Aztán, ha a magazin rovatra átkattintotok, olvashattok arról, hogy hogyan kell a csörlőt a különböző terepeken használni, hogy miért érdemes a molinót, mint hirdetést választani, aztán, hogy a szaniter szivattyúknak mi a szerepe a modern háztartásokba, és többek között arról is írtunk, hogy 7 hónap alatt Kaposvár egyik kedvenc helye lett a Simon's Burger, hogy mivel sikerült elérniük, erről is írtunk. A program ajánlóban pedig majd az Austria Peregrina esemény sorozatát tallózhatjátok, olvasgathatjátok, és persze számtalan más mindent felsorolni sem lehet, hiszen több ezer írás cikk van a www.kaposvármos.hu-n. Több ezer hangjegy van itt egyébként a 91.2 Rádiómosban is. A BTS-szel, a koreai fiúbandával folytatjuk, jön a Swim.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposvárt is érinti az idei jubileumi Open Road Tour nemzetközi motoros túra. Az ötödik alkalommal megszervezett esemény résztvevői Győrből indulnak, majd Budapesten és Kaposváron keresztül érkeznek meg Zágrábba a Harley Davidson fesztiválra. A szervezők szerint az Open Road Tour a túrázás, a szabadság és a közösségi élmény kombinációjára épül. A motorosokat Hankó Ákos vezeti végig az útvonalon. Egy bibliai történet és vallásos meggyőződés hatására útnak indult egy férfi, hogy ellenőrizze lánya biztonságát, ezért leszerelte autójáról a rendszámokat, hogy láthatatlanná váljon. A sofőrt Utahban állították meg a rendőrök, akik az intézkedés során észlelték, hogy az első és hátsó hatósági jelzést a sofőr leszerelte, majd azokat a csomagtartóban rejtette el. A kaposvári rendőrök büntető eljárást indítottak a férfi ellen. Véget értek a 2025-26-os tanév május-júniusi írásbeli érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint a 15 vizsganapon több mint 1000 helyszínen mintegy 148 000 adtak számot tudásukból. A hivatal szerint a vizsgák a megszokott rendben zökkenőmentesen zajlottak, az írásbeli feladatlapok és javítási útmutatók pedig már nyilvánosan elérhetők. Az érettségi időszak a szóbelikkel folytatódik, az emelt szintűek június elején, a középszintűek pedig június közepétől kezdődnek. Stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása, a finomítók és a logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, nem várható fennakadás az ellátási láncokban, tájékoztatott a MOL. A vállalat hangsúlyozta, hogy felkészült a piaci és a nemzetközi kihívások kezelésére is. A légi közlekedésben most emelkedő költségekről és akár járattörlésekről is beszélnek. Több nagy légitársaság jelentős többletkiadásokkal számol. A MOL szerint azonban Magyarországon jelenleg biztosított az ellátás.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2-n.
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, imáron 5 perccel fél hét után járva, tempós zene a reggeli tempós készülődéshez. Vidám napot, lendületet kívánok mindnyájatoknak.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
1: Mindezeket a híreket adagoljuk majd röviden pörgősen a napra kézben helyieket, környékbelieket, országosokat, nemzetközieket. Erről szól a napra kész. 7-től 9-ig tart ma is természetesen. Addig pedig jó készülődést, vagy esetleg jó munkát kívánok mindazoknak, akik már azt megkezdték a korábbiakban. 3:47 lesz egyébként 2 perc múlva. A folytatásban egy becsapós dal. Lassan indul, mint a romantikus lenne az East 17, de akik ismerik, mert már megérték, hogy hallották azóta is, hiszen mégiscsak egy 93-as melódia. Járól van szó, azok tudják, hogy 15 másodperc és jön a beindulás. Most!

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szép jó reggelt kívánunk, és egy nagy nyújtózkodás, 10 perce járunk, 7 óra előtt az Imagine Dragons érkezik a folytatásban már is, akikkel egyébként a születésnaposokat is köszöntöm. Sok boldogságot, kedves május 27-eiek! Ma születettek ugyebár ikrek, és igazi mintapéldányok a csillagjegyen belül, rendkívül sokoldalú, sziporkázóan intelligens és kíváncsi személyiségek, akikből árad a természetes sárm és a kommunikációs készség. Lételemük a szellemi pezsgés, imádnak új információkat magukba szívni és megosztani másokkal, miközben fanyar humorukkal és nyitottságukkal könnyen leveszik a környezetüket a lábukról. Ugyan kettős természetükből adódóan hajlamosak lehetnek a nyughatatlanságra, a felszínességre vagy arra, hogy egyszerre túl sok dologba kapjanak bele. Vele született diplomatikus érzékük és empátiájuk révén nagyszerűen navigálnak a társas kapcsolatokban, és szinte bármilyen élethelyzethez villámgyorsan tudnak alkalmazkodni. Boldog születésnapot kívánok egyben, íme egy kis gyűjtemény azokról a hírességekről, akik május 27-én születtek. Peller Károly operetténekes, Borlai Gergő az egyik legnevesebb magyar dobos, említettem a korábbiakban Jamie Oliver brit szakács nevét, az iker színészek Varga Klári és Varga Zsuzsanna, akiről hadd egyezzem meg, hogy 96-ban szerződött ide Kaposvárra, és azóta a Csiki Gergely Színház társulatának tagja. Ma született még Presser Gábor Kossuth díjas zeneszerzőnk, és többek között ma született Henry Kissinger, a német születésű Nobel békedíjas amerikai politikus diplomata, egykori külügyminiszter.
0: Ez volt a kalendárium. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan megérkeznek Kaposvárra az első elektromos buszok. A város számára készülő új BYD járműveken már az utolsó simításokat végzik a komáromi gyárban, amelyet ma személyesen is meglátogatott Kaposvár polgármestere, hogy betekintést kapjon a gyártási folyamatba. A modern, környezetbarát és csendes buszok a tervek szerint hamarosan már a város utcáin közlekednek majd, hozzájárulva a kényelmesebb és fenntarthatóbb közösségi közlekedéshez. A buszokról készült fotókat megtekinthetik a kaposvármost.hu oldalon. Ingyenes egészségnapot rendeznek szerdán Kaposváron a Kossuth téren, ahol 9 és 15 óra között számos szűrővizsgálattal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A szűrőbuszon többek között anyajegyszűrés, szájüregirágszűrés, vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, valamint csontsűrűség és testösszetétel vizsgálat is szerepel. A helyszínen életmód és dietetikai tanácsadást is tartanak, valamint sport és mozgás programokat mutatnak be. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz és tajkártyához kötött. Mesék, népi játékok, kézműves programok és a májusfa kitáncolása is várta a látogatókat pünköst hétfőn a Szennai Skanzenben. A nagy meleg ellenére megteltek a porták, főként családok és gyerekek érkeztek a hagyományőrző programokra. A nap során bábszínház, mesemondás, kézműves foglalkozások és népi játékok színesítették a kínálatot. A látogatók a májusfa kidöntését is megnézhették, emellett bodzás ételeket és italokat kóstolhattak. A szervezők célja a néphagyományok bemutatása és élményszerű továbbadása volt. Stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása, a finomítók és a logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, nem várható fennakadás az ellátási láncokban, tájékoztatott a MOL. A vállalat hangsúlyozta, hogy felkészült a piaci és a nemzetközi kihívások kezelésére is. A légi közlekedésben most emelkedő költségekről és akár járattörlésekről is beszélnek. Több nagy légitársaság jelentős többletkiadásokkal számol. A MOL szerint azonban Magyarországon jelenleg biztosított az ellátás. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. A több mint 400 éves erődítmény a román kormány, a helyi önkormányzat és magánadományok támogatásával újult meg. Az ünnepségen elhangzott, a vár a gyimesi csángó közösség összetartásának és megmaradásának jelképe lett. Az újjáépített épületben kiállító tér, kávézó és panorámás terasz is helyet kapott, a térségtől pedig a turizmus fellendülését várják. A várat eredetileg Bethlen Gábor építette a 17. században, később II. Rákóczi Ferenc erősítette meg.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán egy hideg front közelíti meg hazánkat, ennek előterében azonban még meleg levegő érkezik fölénk, tetőzik a hőhullám. Bár néhol átmenetileg előfordulhat zápor vagy zivatar, a délutáni órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.
5: Hello, jó reggelt, jó napot kívánok, indul a napra kész reggeli információs műsorunk. Számos hasznos és fontos dologgal. Csapjunk is bele, Robin Schulz, aztán Horváth Tamás újdonsága lejátszóban.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: A Clean Bandit slágere után mindjárt Michael Jackson és a Rockwell következik, így tehát nem csak lehet nézni őt a széles vásznon, hanem hallgatni itt a rádió mostban. Ez egy igazi zenei csemege, egy kuriózum még abból az időből. Egyben jó reggelt kívánok, éppen 4:08. A folytatásban egy kis időjárás előrejelzés. Már 16 fok volt hajnalban, és a mai napon lesz egyébként úgy néz ki a heti csúcs, legalábbis az előrejelzések szerint. Hogyha ránézek az óránkénti előrejelzésre, akkor igazándiból nem csapadékot keresek, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e valamikor felhő az égen. Hát az a helyzet, hogy igen, sőt, képzeljétek el, még csapadék is sanszos a mai délután este folyamán, 17 órát követően. Nem egy jelentős mennyiségben, inkább csak szemerkélés vagy frissítő jelleg az, ami várható. Mindez széllel megspékelve, ma ugyanis egy hideg front éri el hazánkat, akinek fáj a feje, vagy fájt a feje, például tegnap, az nem a véletlen miatt van. Ma azonban még nagyon csúcsajára meleg, akár 32 fok is lehet, és a feltámadó szél ez ki fog tartani egészen vasárnapig. Addig pedig a nagy meleg sem fog maradni, csökkenni fog, igaz, holnap 24 fok lesz, hát nem egy óriási lehűlés, bár ami azt illeti, az 8 Celsius-ok a mai csúcshoz képest, úgy már igen, úgy már sok, tehát hideg nem lesz, de azért csökkenni fog a hőmérséklet, de aztán visszakapaszkodik 26 fokra péntekre, szombatra és vasárnapra pedig 30 fölé. Egyébként ez a 30 fok körüli maximum, ez a következő egy hónapban kb. Minden napra borítékolható. Kivételek persze vannak, ahogy említettem, például a holnap-holnap utáni nap, és majd két hét múlva is lesz egy ilyen néhány fokos lehűlés. De fagyoskodni már nem fogunk.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Ha a lefolyót beszélni tudna...
8: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
7: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Szűrőbusz érkezik ma a Kossuth térre. 31 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző programokkal várják az érdeklődőket ma a Kossuth-téri egészségnapon. Reggel 9 és délután 3 óra között többek közt vérnyomás, vércukor, csontsűrűség és testösszetételmérésen, valamint anyajegy és szájüregi daganatszűrésen is részt vehetnek az érdeklődők. A programon dietetikai tanácsadás és sportegészségügyi állapot felmérés is lesz. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek, ezért a szervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyes okmányaikat. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görge Tegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV annál a mozdonytípusnál, amelyből hétfőn kigyulladt egy szerelvény a Kelenföldi pályaudvaron Budapesten. A tűzben senki sem sérült meg, de jelentős fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 pedig csak rövidített útvonalon közlekedett. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt közölte, hogy fejlesztik az utastájékoztatási rendszereket, szükség esetén pedig a jövőben is kérnek pótlóbuszokat a BKK-tól.
10: Időjárás jelentés.
9: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, na a legmelegebb órákban pedig 32 fok lesz. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
10: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
11: Szép napot, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, jó munkát mindazoknak, akik dolgoznak, és jó utat akár az iskolába, akár pedig a munkahelyre. Aki viszont ráér, az jól figyeljen, vagy ha szabadságot vett ki erre a hétre, vagy erre a napra. Helybehozzák a szűrővizsgálatokat, hallhatátok híreinkben, hozom a részleteket nem sokára. Lesznek közlekedési infók is, de előtte még Tiesto

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi közlekedési infók következnek. Amit tudunk, hogy érezhető egyébként az iskolák környékén a forgalmon az, hogy nem hordanak talán annyi gyereket, hiszen osztálykirándulások vannak. Bár szó-szó, a taxi visszajelzése szerint a Kodályba, a Gyakorlóba és a Kisfaludiba ez eddig nem látszott. Viszont, ami aggasztóbb, az az, hogy a Petőfi és a 48-as kereszteződésében a lámpa továbbra sem működik. Jó hír azonban, hogy mivel sok a rolleres és a kerékpáros, ők szabálykövetően vesznek részt a forgalomban. A felüljárók kényelmesen autózhatók, kezdték a beszámolót így, de aztán kiderült a kis mondok a végére, hogy a Berzsenyén jelen pillanatban éppen torlódás van. A főutcán közlekedők figyeljenek arra, hogy időnként engedjenek ki valakit pluszba még a Hársfa utcából, hogy meglegyen a közlekedés folytonossága, és a kórház környékén pedig ne nagyon bömböltessétek a rádiót, még a jó zene szól akkor se, hogy halljátok az esetleg beérkező mentősök hangját. Tegnap is sok volt a mentő Kaposvár közútján, jelezte az Euro 6x6 taxi, és vélhetőleg a mai kánikula miatt is többen lesznek majd rosszul, így valószínűleg többet fognak járni a mentők, akiknek köszönjük a munkát, kitartás és mindenkinek jó utat kíván az Euro 6x6 taxi.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Hamarosan indul az egészségnap itt Kaposváron a Kossuth téren. Megáll a busz. Tudjátok, amit a korábbiakban is már többször is elmondtunk a hírekben, helybehozzák a szűrővizsgálatokat, az állapotfelméréseket, lesz kockázatbecslés és tanácsadás, anyajegyszűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetételmérés, csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szint mérés, aztán különböző vérvizsgálatok, gyors tesztel, cukorra, koleszterinre, húgysavra, trigliceridre, lesz PSA mérés, gyors tesztel, ez ugye az 50-70 év közötti férfiak részére releváns elsősorban, és még egy csomó mindennel várják a kedves érdeklődőket ma 9 és 15 óra között. Fontos dolog, hogy ezeken a szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, magán az egész egészség megőrző programon úgy lehet részt venni, hogy az ember előtte beregisztrál, ehhez a tajkártyát kérik, csak pénzbe nem kerül. Amúgy az egészségnapon a Mozdulnék Sportlabor is jelen lesz, ahol érállapotmérésen, reakcióidő vizsgálaton, látás funkció ellenőrzésen és test összetétel mérésen is részt vehetnek a látogatók. A Kapos Medikál Akadémia standján dietetikus válaszol címmel kérdezhetik az érdeklődők az egészséges táplálkozás és életmód minden csinyát, binyát, de a rendezvényen bemutatkozik a mozgás receptre program is, amelyet ugye először Kaposváron valósítottak meg, amely a helyi mozgás lehetőségekre és az aktív életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. Emellett a Sportoló Nemzet programról is tájékozódik az érdeklődők, akik megtudhatják, hogy miképpen lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. Szóval regisztráció kell, tajkártya, személyazonosítása alkalmas okmány, és minden teljesen díjmentesen igénybe vehető.

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda. Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Boldingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9. www.boldingatlan.hu.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Már júniusban forgalomba állhat az első 15 új elektromos helyjáratos busz a városban. Motoros konvoj érkezik pénteken a Kossuth térre. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. A mintegy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Pénteken Kaposvárra is begurul az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson Tour résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week Fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Három előadással várja a közönséget idén a kaposvári Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendég előadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában, előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Gyereknap alkalmából vasárnap ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák. A nyitott szertár kapuk program keretében országszerte várják a családokat délelőtt 10 és délután 4 óra között, köztük a kaposvári tűzoltóságon is. A látogatók megtekinthetik a laktanyák életét, kipróbálhatnak speciális felszereléseket, a gyerekek pedig tűzoltó ruhát is ölthetnek. A program részeként próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők test közelből láthatják a tűzoltók munkáját.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 32 fok lesz. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Sziasztok, szép napot kívánok erre a mai május 27-ére, az igencsak meleg napra. Picit bogarasak leszünk ebben a fél órában, engedjétek meg nekem, és figyeljetek ránk, mert két érdekes dolgot hozok. Az egyik a szúnyogokról, a másik a darazsakról szól, úgy utóbbiak ellen hogyan lehet természetes módon védekezni. A másik pedig arról szól, hogy tudjátok-e, mit csinál velünk a szúnyog, miután megcsipet? Érdekes, bár nem fog tetszeni.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Szúnyogológia itt a Rádió Mostban, méghozzá a Naprakészben. Sziasztok, 3 perc múlva lesz 8:45. Itt van a nyár, itt van a meleg, a jó idő, és a többnél több szúnyogcsípés. Viszont tudjátok, hogy mit csinál velünk a szúnyog, miután megcsípett? Nos, az igazság biztos, hogy nem fog tetszeni, már csak azért sem, mert ad egy maga a vérszívás is egy barbár vérlopás a szúnyogok részéről, de mindemellett egy high-tech, valós idejű biodiagnosztikai és feldolgozási folyamat, aminek bizony mi vagyunk a passzív és viszkető alanyai. Mert a nőstény szúnyog, itt a nyári esték utált, ultrakönnyű biodrónja nem csupán felszívja a vérünket, hanem azonnal szűri, koncentrálja, és a felesleget egy elegáns mozdulattal ki is köpi magából, legtöbbször már akkor, amikor a szívókája még bennünk van. Ha! Ez a jelenség egy brutálisan hatékony biológiai trükk, amit hívhatunk akár villám köpködésnek is. Igen, mert hogy a szúnyog a testsúlyának a többszörösét képes felszívni a vérből, és igazániból nem tudna elrepülni, ha mindet magával vinni. Éppen ezért egyszerűen kiköpi a felesleget, a vizet, a különböző ionokat, és ez az, amitől nekünk tulajdonképpen viszket a szúnyog csípése. Hát köszi, most aztán tényleg sokkal jobban érzem magam.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Továbbra is bogarasak vagyunk itt a Rádió Mostban, egyébként pedig 4 perccel járunk 8:45 után. Ez alkalommal a darazsak kerülnek fókuszba, és az a módszer, hogy hogyan lehet teljesen természetes módon távol tartani az otthonunktól őket, mert bizony előfordulhat, hogy az ember kinyitja az ablakot, hogy egy kis friss levegőt szívjon, és azzal a lendülettel mindjárt berepül egy darázs. Na hát, hogyha valaki nem akar hajtóvadászatot indítani ellene a lakásba, ne adj Isten allergiás a csípésére, és mindenféleképpen kerülnie kell a konfrontációt a darazsakkal, akkor a leírások alapján érdemes egyébként a festékboltokban a faápolásra megvásárolandó teakfa olajat megvásárolnia. A barkács üzletekben kapható teakfa olaj egyébként arra való, hogy a fát impregnálják, nem mellesleg kiemeli az erezetét is, tehát nincs is más dolgunk, mint ecsetet ragadni és kívülről lekenni vele az ablak keretet. A fának is jó, vízlepergető is lesz, és az illata miatt nem nagyon kedvelik a bogarak, olyan, mintha üvegfalnak repülnének, elindulnak arra, aztán visszafordulnak. Hát egy próbát megér.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Emlékszel az AHA-ra?
2: Persze.
1: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
2: most is jó.
1: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
2: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
1: A CD, de hogy volt CD
2: nem
1: akkor
2: volt CD.
1: Ne, hát
2: lemez.
1: Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
2: egy
1: lemezét. Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
2: Akkor nem ettél abba vonabba.
1: De, mert anyukám még rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hírek most!
6: Szűrőbuszban végeznek vizsgálatokat a Kossuth téren. 31 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserfalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző programokkal várják az érdeklődőket ma a Kossuth téri egészségnapon. Reggel 9 és délután 3 óra között többek közt vérnyomás, vércukor, csontsűrűség és testösszetételmérésen, valamint anyajegy és szájüregi daganat szűrésen is részt vehetnek az érdeklődők. A programon dietetikai tanácsadás és sportegészségügyi állapot felmérés is lesz. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek, ezért a szervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyes okmányaikat. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi háztető szerkezete. Görge Tegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Továbbra is jelentős terhet jelentenek a lakbérek a fizetésekhez képest, különösen Budapesten. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban egy 40 és 60 négyzetméter közötti albérlet díja 260 ezer forint, ami az átlagos nettó fizetés 41%-át teszi ki. Az elemzők szerint ugyan javult a helyzet az elmúlt évekhez képest, de a rezsivel és a közös költséggel együtt az albérletek továbbra is komoly kiadást jelentenek. A szakértők szerint az lenne az ideális, ha lakhatás egy háztartás jövedelmének legfeljebb harmadát vinni el.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 32 fok lesz. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Kellemes napot kívánok, jó munkát erre a mai napra. Katy Perry megalapozza a hangulatunkat a napra kész utolsó fél órájára, és aztán zombor zenéje is érkezik. Én pedig egy kísértett szöveget hozok nektek. Pál apostol leveleiből újabb 42 oldalt, amit a kutatók csak most fedeztek fel. Végezetül a nagy konzervtesztről lesz szó, amelyet Magyarországon végeztek 26 hazai előállítású konzervcsemege kukoricával.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Megtartotta a Nébih az úgynevezett Superment a programban a nagy konzerv kukorica tesztet itt Magyarországon. Csupa-csupa hazai gyártású, összesen tehát 26 konzerv kukoricát vizsgálva. Sziasztok! Pontban 3:49-kor. A hatóság és kedveltségi vizsgálaton is bizonyítaniuk kellett a kukoricáknak, amelyek bizonyos minőségi elvárásoknak meg kell, hogy feleljenek, méghozzá a magyar élelmiszerkönyv szerint. A vizsgált konzervek közül 15 darab szuperédes, 11 pedig hagyományos, mondhatni normál édes csemege kukorica kategóriájú volt, a kiszerelésük pedig 285 és 2120 gram között mozgott. A gyártóktól ráadásul bekérték a termesztés helyét igazoló dokumentációt is, amelyek alapján elmondható, hogy mindegyik termék alapanyagaként szolgáló csemege kukoricát Magyarországon termesztették, Borsodabaui, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Berek, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád-Csanád megyében. És hogy mi mindent vizsgáltak? Hát nehézfém tartalmat, mikotoxin tartalmat, növényvédőszer maradékot, cukortartalmat, pH értéket, nátriumklorid tartalmat, felöntőlétömeget, nettó töltőtömeget, GMO vizsgálatot, illetve biszfenol tartalmat és különböző töltőt tömegekre vonatkoztatott elszíneződéseket számogattak szemenként, stb. Nézzük az eredményeket. Nehéz fém tartalma mindennek a normál értéken belül volt. Ez jó hír. A mikotoxin tartalom, tehát a penészgombák által termelt erős biológiai hatásanyagra történő vizsgálat szintén megfelelő volt. A biszfenol, a BPA tartalom is nem merült fel kifogás egyetlen termék esetén sem GMO-val. A GMO-val, azaz genetikailag módosított csemege kukoricával kapcsolatban, és növényvédőszer sem volt ezekben a konzervekben. Jó hír szintén, hogy a pH-val sem volt gond, sómennyiséggel sem, viszont két termék esetén roncsolt léhaszem aránya meghaladta a megengedett értéket. Ennyi volt az összminőségi kifogás, illetve jelölési hibát talált még a Nébih. Négy vállalkozás 10 termékével szemben kifogás volt, hogy rosszul jelölték a minőségét. Úgy gondolom, hogy ez igazán örömteli hír, hogy magával a termékekkel nincsen probléma, csak a csomagolás feliratozásával.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Joel Corry slágere után és a névékellenőrzés után, hát ugyancsak minőségellenőrzés lesz, de inkább tudományos szempontból szeretném elmesélni nektek, hogy megtalálták Pál apostol leveleinek 42 elveszett oldalát, ami bizony átírhat mindent, amit a Bibliáról eddig gondoltunk. Ezt a tudományos és vallástörténeti áttörést a Glasgow-i Egyetem nemzetközi kutatócsoportja érte el, akik egy 1000 éves kézirat lapjai között Pál apostol leveleinek 42 elveszett oldalát tárták fel. Nem is akármilyen módon. A kutatók éppen a 6. századi görög kéziratot, a Codex H-t vizsgálták, a 13. században az Athosz hegyen élő szerzetesek a drága pergament spórolásból szétvágták, hogy más könyvek kötéséhez használják fel. Egy korábbi időszakban azonban a kódexet újra tintázták, és ennek a tintának a vegyi anyagai az évszázadok során átütöttek a szemközti lapokra, és bár a fizikai oldalak időközben elvesztek, ezek a szabad szemmel láthatatlan, tükörképszerű szellemszövegek bizony megmaradtak a szomszédos lapokon, ezt egy multispektrális képalkotással viszont ki tudják mutatni. A vizsgálat során kiderült, hogy nem egy új evangéliumról van szó, hanem arról, hogy hogyan használták a korai keresztények a szövegeket. Előkerültek a Pál levelek legkorábbi fejezet listái és bevezetői is, amelyek teljesen másképpen tagolják a szöveget, mint a ma ismert fejezetek. Egyébként az is látszik jól a lapokon, hogy egy korai másoló legalább 70 helyen javította a szöveget egy másik kézirat alapján, emellett 15 későbbi olvasó hagyott hátra imákat, verseket és nyelvtani jegyzeteket is a margón. Ez bizonyítja, hogy a kódex nem egy érintetlen tárgy, hanem egy aktívan használt élőkönyv volt, mint manapság egy könyvtári kötet. A kutatók amúgy a teljes felfedezést egy nyilvánosan elérhető digitális kiadásban tették közzé, így aztán bárki tanulmányozhatja a jövőben az elveszett nekit sorokat.

0: Ez volt a Naprakész. Hírek most!
1: Már júniusban forgalomba állhat az első 15 új elektromos helyjáratos busz. Kaposvári birkózó állhatott dobogóra az U15-ös Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV annál a mozdonytípusnál, amelyből hétfőn kigyulladt egy szerelvény a Kelenföldi pályaudvaron Budapesten. A tűzben senki sem sérült meg, de jelentős fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 pedig csak rövidített útvonalon közlekedett. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt közölte, hogy fejlesztik az utastájékoztatási rendszereket, szükség esetén pedig a jövőben is kérnek pótlóbuszokat a BKK-tól. Idén is kiemelten ellenőrzi a repülőjáratok késéseivel és az utaspanaszok kezelésével kapcsolatos szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki a légitársaságokra, az utasok pedig összesen csaknem 15,5 millió forint kártérítést kaptak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és a járattörlések miatt érkeztek. A hatóság idén próbavásárlásokkal és a légitársaságok honlapjainak vizsgálatával is ellenőrzi a tájékoztatási és kártalanítási kötelezettségek betartását. Gyereknap alkalmából vasárnap ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák. A nyitott szertárkapuk program keretében országszerte várják a családokat délelőtt 10 és délután 4 óra között, köztük a kaposvári tűzoltóságon is. A látogatók megtekinthetik a laktanyák életét, kipróbálhatnak speciális felszereléseket, a gyerekek pedig tűzoltó ruhát is ölthetnek. A program részeként próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők test közelből láthatják a tűzoltók munkáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Kiózanító igazságot hozok a fákról. Egy magyar ökológus lerántotta a leplet a klíma tévhitről, és ki is mondta, hogy a klímavédelem hatékonysága egyáltalán nem az erdőtelepítéseken múlik. Számít, de egyáltalán nem annyira. Hozom hamarosan a részleteket, ajánlom majd programokat is, és olyan előadóktól hallgatunk slágereket, mint a Crystal Waters, Rúzsa Magda vagy éppenséggel a Deep Dish.
0: Közlekedési információ.
2: És van egy ráadás közlekedési info. Nigeltől azt írja, Boldogasszonyfán van egy eziszűni Opel, feltehetőleg mérnek belőle.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Gyors közlekedési info. Zsoltitól azt írta, Boldogasszonyfán ezüstszínű Opel áll úgy, hogy vélhetőleg abból mérnek. Köszönjük szépen a bejelentést, illetve hát programajánló a folytatásban. Mindenekelőtt szeretném a helybehozott szűrővizsgálatokat ajánlani a figyelmetekbe. A Kossuth téren már ott van a szűrőbusz, és 9 órától délután 3 óráig lehet regisztrálni és igénybe venni a különböző szolgáltatásokat, szűréseket, méréseket, illetve preventív vizsgálatokat, tajkártyát, illetve személy azonosítás alkalmas okmányt kell csak vinni, minden szűrővizsgálat tanácsadás díjmentes. Ajánlom a május 28-ai programot, a Csigavér Kezdő Gyalogló Klub lassan biztosan együtt minden lépés számít, vagyis kezdőknek és azoknak, akik kedvelik a közösséget és együtt sokkal inkább szívesebben elmennének sétálni. Lehet kezdeni, lehet csatlakozni és együtt boldogulni, sétálni és ezzel is tenni az egészségért. Úgyhogy május 28-án gyülekező 17 óra 15 perckor lesz majd. A találkozási pont az aréna bejárata. A Magyar Klasszikus Zenenapja alkalmából a billentyűs tanszak hangversenyére is várják szeretettel az érdeklődőket. Ugyancsak holnap, de a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában 17 óra 30 perctől, és ugyancsak holnap a könyvtárban lesz a Kaposvári Polgári Kaszinó következő rendezvénye. Ez egyébként a Homo Ludens műveltségi csapatjáték, amelynek játékmestere dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Róbert szeretettel várják a kedves érdeklődőket. Úgy látszik, hogy ez a hét abszolút bővelkedik a programokban, ugyanis jön a nyílt nap a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezredénél, lesz zenekari gyepsó, akadálypálya, harcászati bemutató, különleges díszelgő bemutató, airsoft. A programot pénteken rendezik 8 óra és dél között, az irányasereg.hu oldalon pedig minden megtalálható a programról. Természetesen a belépés díjmentes, regisztrációmentes, és biztos, hogy rengeteg élményt ad felnőttnek, gyereknek, egyaránt, hiszen statikus és dinamikus bemutatók, társszervek bemutatói, játékos vetélkedő ügyességi versenyek, légvár, kézműves udvar, illetve média kamion, és a Vattacukor zenekar is várja még a kedves érdeklődőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Sziasztok, szép napot kívánok, 9:30 után egyetlen perccel, esetleg egy délelőtti kávézásnál. Éppen most olvasom az interneten, hogy milyen érdekes módon lehet ízesíteni a kávét. Ha valaki esetleg kedveli az új ízhatásokat, és még egészségtudatos is, akkor érdemes a cukrot nyilván elhagynia, mondjuk mézzel se rossz, tejjel se rossz, de például fahéjjal kipróbálni. Érdekes. Egészen más karaktert ad a kedvenc italnak, a kávénak. Ráadásul egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy kiemelkedően magas az antioxidáns tartalma, és bizony segít a szervezetnek felvenni a harcot a káros szabad gyökökkel szemben is. Emellett egyébként gyulladás csökkentő, amely hozzájárul különböző kellemetlenségek, például ízületi fájdalmak vagy fejfájás enyhítéséhez, valamint a szervezet regenerációs folyamataihoz. Plusz az anyagcsere szempontjából is figyelemreméltó, úgyhogy egy próbát megér.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
5: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: 3:10 van, és még mielőtt elbúcsúzom, egy érdekes témát hoztam. A kijózanító igazságot a fákról. Egy magyar ökológus rántotta le a leplet a klímatévhitről. Mondta azt dr. Tölgyesi Csaba, hogy nem az erdőtelepítésen múlik ugyanis a klímavédelem hatékonysága. Ő egyébként a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi docense, és a kutatásával elnyerte a Frontiers Planet Prize nemzet bajnoki címét is, amellyel bekerült a fenntarthatóságért dolgozó tudósok globális elitjébe. A magyar ökológus és kutató csoportja összességében vizsgálta a fák hatását a klímavédelemre, és egy nagyon érdekes dologgal összegezte a kutatási eredményt. Azt mondta, a világot nem kell megmenteni, az emberiséget kell megmenteni, hogy benne élhessen már, mint a világban. Mint elmondta, nem lehet annyi fát ülteni, amely megszünteti a plusz széndioxidot a légkörben. Egész egyszerűen csökkenteni kéne a kibocsátást, és meg kell kötni a már légkörbe jutott széndioxidot. De hát lássuk be, és mennyire igaza van, nem mindenhová való erdő. Ha olyan helyre ültetnek, mondjuk havas területekhez, ahova nem való, akkor oké, hogy elnyeli a széndioxidot, de felmelegíti a felszínt. Plusz sok helyen, és főleg itt nálunk Magyarországon a Kárpát-medencében, a fák nagy vízigénye miatt az erdősítés helyenként súlyosbítja a vízhiányt. Szóval, valahova erdő, máshova gyep, lápvaló. Újra kell számolni a méréseket, ugyanis a korábbi modellek túl optimisták voltak. A megoldása, ahogy ő fogalmazta, alkalmazkodni és csökkenteni a kibocsátást. És ez mindenkire vonatkozik, gondolkodjunk el ezen. Ezzel búcsúzom és köszönöm a figyelmet, a szombati viszonthallásra.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Szűrőbuszban végeznek vizsgálatokat a Kossuth téren, ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző programokkal várják az érdeklődőket ma a Kossuth téri egészségnapon. Délután 3 óráig többek között vérnyomás és vércukor, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint anyajegy és szájüregi daganatszűrésen is részt vehetnek az érdeklődők. A programon dietetikai tanácsadás és sportegészségügyi állapot felmérés is lesz. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek, ezért a szervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyes okmányaikat. Pénteken Kaposvárra is begurul az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a rendőrök a görgetegi óvodában. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhették a rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a közlekedési ismereteiket a gyerekek. 3 előadással várja a közönséget idén a kaposvári Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendég előadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Továbbra is jelentős terhet jelentenek a lakbérek a fizetésekhez képest, különösen Budapesten. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban egy 40 és 60 négyzetméter közötti albérlet díja 260 ezer forint, ami az átlagos nettó fizetés 41%-át teszi ki. Az elemzők szerint ugyan javult a helyzet az elmúlt évekhez képest, de a rezsivel és a közös költséggel együtt az albérletek továbbra is komoly kiadást jelentenek. A szakértők szerint az lenne az ideális, ha a lakhatás egy háztartás jövedelmének legfeljebb harmadát vinni el.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma. egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában.
0: Ród Balázsi Hunor.
8: Nagyon szép délelőtöt kívánok, Kaposvár! Már a 10 óra is a múlté, a mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor, május 27-én, szerdán. Köszöntöm a hallgatókat, egy csodálatos szerdának nézzünk elébe, az időjárás pazar, és remélhetőleg a munkakörnyezet és a munkatársak is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a ti napotok is csodálatos legyen. Mi mindenképpen megpróbálunk ehhez hozzájárulni a legjobb zenékkel. Hogyha pedig ti szeretnétek hozzájárulni a műsorkészítéshez, akkor írjatok üzenetet, vagy hívjatok telefonon 0670-32-32-355, itt tudtok elérni bennünket értelemszerűen ma is. Na de ebben az órában programajánlót hozok, majd időjárás előrejelzést és horoszkópot, de természetesen az információkat zseniális dalokkal tarkítjuk. Érkezik is Leoni újdonsága, Moonlight hamarosan, de most az órát egy másnapos dallal indítjuk, ezt Tayo Cruz felvétele a Hangover a Rádió Mostan.

0: Programajánló.
1: Családok, figyelem, figyelem! Vasárnap Kaposváron a gyerekeké lesz a főszerep. Május 31-én ugyanis egésznapos ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat a Vasari Parkban. Reggel 10 órától egészen este 6-ig színes programkavalkát költözik a parkba. Lesz népi fajátszótér, hordóvonat, játszóház, kreatív foglalkozások, táncház és rengeteg ügyességi játék is. A gyerekek kipróbálhatják a Bubble Fun közös játékot, a kincskeresést, a király és királyné választást, de még középkori aprót képző is várja őket a Fekete Sereg lovagrend jóvoltából. Címerfestés, gyűrűhorgászat, diógurítás és kinizsi erőpróba is szerepel a programok között. A színpadon is folyamatos lesz a hangulat, bárszínház, Disney dalok, középkori bemutató, mosolynap koncert és zenés mesejáték szórakoztatja majd a családokat. És még nincs vége, hiszen május 31-én családi horgászmajális lesz a kaposfüredi kikötőnél, a hétvégén pedig közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a kaposvári vasútállomáson is. Szóval, ha vasárnap egy vidám, mozgalmas családi programot kerestek, akkor irány a Vasari Park, a programok mindenki számára ingyenesek.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Aki a mai napon a szabad ég alatt dolgozik, őt figyelmeztetjük, hiszen ma tetőzik a kánikula. Észak felől pedig hideg front éri el hazánkat, előtte azonban még 30 fok fölé melegszik a levegő, holnapra felfrissül az idő, 5-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet. A közelgő hideg front előterében még meleg levegő érkezik fölénk, így kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. A front a legtöbb helyen szárazon vonul át, helyenként azonban előfordul a zápor, zivatar. Csütörtökön már mindenhol megszűnik a kánikula, kellemes koranyári idő várható, 25 fok közeli maximum hőmérsékletekkel, továbbra is száraz levegő alakítja időjárásunkat, így folytatódik a döntően napos idő. Péntektől újabb felmelegedés kezdődik. A hétvégére pedig visszatér a kánikula, de ezzel együtt fülletté válik a levegő. Fokozatosan növekszik majd a zápor és zivatarhajlam. A jövő hét közepéig marad a nyári idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
0: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
0: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És elérkeztünk a csillagok jóslataihoz. Kedves Kos, szerdán fontos események előhírnökei érkeznek hozzád. Lehetnek ezek inspirációk, amikből majd építkezni kezdhetsz, vagy konkrét személyek, akik most lépnek be az életedbe. Figyelj rájuk, fogadd őket. Bika. Szerdán a mérleg hold és az ikrek trigonjának idején lehet egy nagyon érdekes tapasztalatod, élményed. Gondolsz valakire, aki egy pillanattal később küld egy üzenetet, vagy kiderül, hogy pontosan az történik egy helyzetben, amit előre megéreztél. Tanulságos lesz és izgalmas. Ikrek. Ha valakivel összevesztél, most könnyen kisimulhat a kapcsolat. A mérleg hold széppé és könnyeddé teszi a napodat, ráadásul a szíved is nyitottabb lehet az ismerkedésre. Ha párban vagy, élvezzétek ki a közös estét, ha szingli vagy, akkor most érdemes ismerkedni. Rák. Ez a szerdai nap a sok munka mellett is tele van kapcsolódási lehetőségekkel. A mérleg hold kiemeli a társasági oldaladat, és sokkal könnyebb most másokkal közös nevezőre jutni. Ha valami félreértés volt, könnyen tisztázhatod. Randira is ideális ez az energia, hiszen könnyed és játékos a hangulatod. A Merkur trigonja sikert jelez munkában és szerelemben is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A mai nap energiái békülést vagy tisztázást hozhatnak egy kapcsolatba. A mérleghold segít, hogy reálisan, ugyanakkor empatikusan lásd a helyzetet, és így neked is sokkal könnyebben megy az elengedés. Arra viszont figyelned kell, hogy a Jupiter fényszöge túlzást jelez. Ne legyél annyira teátrális. Szűz. Az uralkodó bolygód, a Merkur, szuper fényszöget zár be a mérlekholddal. Ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működsz a hétköznapok szintjén, és a hosszú távú terveidben is. Így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthatsz. Mérleg. A holdat te jegyedben jár, és felerősíti az ízlésedet, eleganciádat, kisugárzásodat. Most különösen nagy igényed van a kultúrára, vagy arra, hogy alkoss valamit. Egy szép film, vagy egy különleges recept megvalósítása is jó ötlet. A romantika is nagy szerepet kap most. Lebd meg a párodat egy finom vacsorával. Skorpió. A Mars a Bika jegyében jár, a Hold a Mérlegben. Mindkettő vénuszi jegy, és békéssé tesz, leföldel, megnyugtat, harmóniába hoz. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedj, randíz, mert most könnyen szót értesz mindenkivel, bárkit meghódítasz.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Kedves nyilas, ma a mérleghold idején megismerkedhetsz valakivel, a Merkur trigonja pedig elmélyült beszélgetést hozhat. Az őszintesség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban, és most sikerül megnyílni a másik előtt. Ha a másik érzi, hogy megbízol benne, ő is ugyanezt fogja cserébe adni. Bak. Szerdán sok jó beszélgetést folytathatsz, és az is lehet, hogy most találsz rá olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárni. Pénzügyekben is jöhet jó hír a Hold-Merkur trigon hatására. Vízöntő. A mérleghold békét és nagy adag kreativitást hoz neked. A szép érzéked is kiélesedik. Most szinte művészi értékűt alkothatsz, és a legjobb kikapcsolódás, ha kézműveskedsz, főzőcskézzel, vagy a lakást, kertet szépítgeted. Halak, ha van konfliktus a környezetedben, most te lehetsz az, aki békét teremtesz. Nagyon jó meglátásaid vannak, amik segítenek feloldani a feszültséget. A Merkur trigon neked extra erős megérzéseket is jelez.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A 10 dalát hallgattuk, az In Your Fantasy pörgött 2025-ből. Hamarosan 11-et üt az óra, Cserhalmi Krisztián jön hírekkel itt a Rádió Moston, előtte pedig nosztalgiázunk egy 1991-es dallal. Amy Grant érkezik az óra végén, és a Baby Baby.

0: Reklám.
1: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
2: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 000 km garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Júniusban forgalomba állhat már az első 15 új elektromos helyjáratos busz. Kaposvári birkózó állhatott dobogóra az U15-ös Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhami Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Pénteken Kaposvárra is begurul az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week Fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görge Tegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Idén is kiemelten ellenőrzi a repülőjáratok késéseivel és az utaspanaszok kezelésével kapcsolatos szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki a légitársaságokra, az utasok pedig összesen csaknem 15,5 millió forint kártérítést kaptak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és a járattörlések miatt érkeztek. A hatóság idén próbavásárlásokkal és a légitársaságok honlapjainak vizsgálatával is ellenőrzi a tájékoztatási és kártalanítási kötelezettségek betartását.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a kánikula. Szikrázó napsütésre és nyarat idéző időre számíthatunk. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 32 fok lesz ma. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Beléptünk egy újabb órába Cserhalmi Krisztiánnal és a One Republic dalával. A Runaway szólt a rádió moston. Szép napot kívánok mindenkinek 11 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor. Pörög a város, él a város, sokan vannak az utakon, sokan vannak a sétáló utcán, egyre többször lehet fagyizó embereket látni, már a hétköznapi délelőtti órákban is, és ez tök jó. Végre megérkezett a kellemes idő, megérkezett a nyár, talán már ezt is mondhatjuk, függetlenül attól, hogy az első nyári hónapig még van néhány napunk, de a napsütés függetlenül attól, hogy sok nehézséget, meg kánikulát, meg légszomjat hoz, attól függetlenül még a kedvünken és a hangulatunkon is javít, és ugyanígy javítanak a hangulaton a rádió most zenéi. Érkeznek ebben az órában is a legnagyobb slágerek, és várom üzeneteiteket is a 0670 32 32 355-re. Írjátok meg, hogy ti szeretitek a nyarat, nem szeretitek a nyarat, hogy vagytok ezzel az időszakkal. Várom tehát hozzászólásaitokat. Szigala és Rita Ora közös dala You For Me jön a folytatásban, de most a Follow the Flow-tól szól a Porszem a rádió mostan.

A Jonas Brothers-től és Karol G-től szólt az X a 91.2-es frekvencián, és közben Viber falunkra befutott egy üzenet, mégpedig Niki írt nekünk: Szia Huni, én imádom a nyarat, már attól jobb kedvem lesz, hogy reggel világos van, este meg sokáig lehet kint üldögélni, jöhetnek a grillezések, a balatoni esték, a fagyizások, és az, hogy nem kell 3 pulcsit felvenni reggelente. Egyetlen bajom van vele, hogy mindig túl gyorsan eltelik. Köszi szépen, Niki, hogy írtál és megosztottad velünk a nyárral kapcsolatos véleményedet, tapasztalataidat. Én is nagyon szeretem a nyarat, bár azért a hőséggel időnként nehezen küzdök meg, és az olyan helyiségekben, ahol nincs klíma, bizony tudok nagyon szenvedni, de hát legalább jön a napsütés, jönnek a hosszú nappalok, és jön a szabadságolás ideje is. És a következőkben pedig jön John Newman és a Love Me Again, ami neked szól, Niki, köszi, hogy írtál. No, I can't.

0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti órákban helyenként előfordulhat záporzivatar, az északi szél pedig megerősödik. A délutáni hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő. Aztán csütörtökön napos, száraz idő várható, élénk, helyenként erős északi, északnyugati széllel. A hajnali órákra 15-17 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 23-25 fok között alakulnak. Aztán a hét utolsó munkanapján pénteken túlnyomóan napos száraz idő lesz, az északi szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali órákra 10-12 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig akkor is 25-27 fok között alakulnak, viszont a hétvégére visszatér a kánikula, de ezzel együtt fülletté válik a levegő, fokozatosan növekszik majd a zápor-zivatar hajlam, főként vasárnap, viszont a jövő hét közepéig marad a nyári idő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Prince, Missy és Jack Ross közösét hallgattuk, ez volt a Bulletproof a rádió moston. 2,5 percünk maradt 3:42-ig, és picit visszatekintünk Kaposvár múltjában, egészen pontosan 1896-ra, hiszen napra pontosan 130 éve tartotta meg alakuló közgyűlését a Városháza nagytermében a Somogy megyei Mészáros és Hentes ipartársulat. Ugyanakkor ma 25 éve tették le a Béla Király utca 90 szám alatt a Csertán Márton nyugdíjas otthon alapkövét. Szintén ezen a napon a Magyar Hősök és Mártírok emléknapján adták át a Hősök templomának belső falán elhelyezett márványtáblákat, amelyekre több mint 1100 elesett katona, munkaszolgálatos és polgári áldozat nevét vésték fel a Mártírok és Hősök közalapítvány kezdeményezésére. 20 éve rendezték meg a Kossuth téren az első dél-dunántúli regionális néptánc találkozót, és szintén 2006. május 27-én Durda Adlešić, a horvát parlament alelnöke, Belovár polgármestere, a horvát szociálliberális párt elnöke és Stanko Nik horvát nagykövet is részt vett az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság kaposvári éves közgyűlésén. 10 éve nyílt meg a Noszlopi Gáspár utca 4 szám alatt az új nemzedék kaposvári közösségi tere, amely szabadidős programokkal és tanácsadással várta a fiatalokat. És végül, de nem utolsó sorban 2021-be érkezünk, ugyanis 5 éve adták át a China National Machinery Import and Export kínai nagyvállalat 32 milliárd forint értékű és 100 megawatt teljesítményű napelemparkját, illetve ugyanezen a napon nyílt meg a Vasari emlékházban a Steiner gyűjtemény állandó kiállítása. Ezek történtek tehát május 27-én Kaposváron. Most pedig a Birdy dalával folytatjuk a Keeping Your Head Up jön a rádió moston.

Robin Schulz és Kiddo nézett be hozzánk az All We Got című közösükkel 2020-ból, és hát a déli harangszóhoz érkeztünk, kedves hallgatók, hamarosan Delet üt az óra, jön hírekkel Cserhalmi Krisztián itt a 91.2-n, aztán jövök én is újabb zenékkel, de egyelőre koncentráljunk az óra utolsó felvételére, amit egy zseniális kanadai énekes Bryan Adams és az egykori Spice Girls tag Melanie C hoznak nekünk 1998-ból. Itt is van a When You're Gone.

0: Reklám.
1: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika. A minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Skoda. Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Már júniusban forgalomba állhatnak az első új elektromos helyjáratos buszok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. A mintegy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző programokkal várják az érdeklődőket ma a Kossuth téri egészségnapon. Délután 3 óráig többek között vérnyomás és vércukor, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint anyajegy és szájüregi daganat szűrésen is részt vehetnek az érdeklődők. A programon dietetikai tanácsadás és sportegészségügyi állapot felmérés is lesz. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek, ezért a szervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyes okmányaikat. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görge Tegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Idén is kiemelten ellenőrzi a repülőjáratok késéseivel és az utaspanaszok kezelésével kapcsolatos szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki a légitársaságokra, az utasok pedig összesen csaknem 15,5 millió forint kártérítést kaptak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és a járattörlések miatt érkeztek. A hatóság idén próbavásárlásokkal és a légitársaságok honlapjainak vizsgálatával is ellenőrzi a tájékoztatási és kártalanítási kötelezettségek betartását.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a kánikula és a szikrázó napsütés. Késő délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 fok környékén alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
8: Nagyon szép napot kívánok, Kaposvár, szép szerda délutánt, mondhatjuk ezt 12 után, hiszen délután járunk néhány perccel. Túl vagyunk a déli harangszón, május 27-e van, szerda, és úgy néz ki, az időjárás is pontosan tudja, hogy mit szeretnénk ilyenkor, napsütést, jókedvet és egy kis lendületet a nap közepére. Akár ebéd után lazítotok már, vagy még előtte vagytok, vagy még pörög a munka, vagy éppen úton vagytok, a rádió most itt van veletek, Kaposvár kedvenceivel és a legjobb hangulattal, és persze írjatok nekünk bátran, hogy nálatok hogyan telik ez a szép szerda. SMS Viber 0670 32 32 355. Most pedig jön egy igazán erős közös dal, mégpedig Alex Warren és Jelly Roll közöse, ez a Bloodline a rádió moston.

Ez volt a Szolvév és a Boldognak lenni Kaposvár rádiójában, és most egy nagyon jó programot hozok azoknak, akiknek van otthon kíváncsi, tűzoltó autó rajongó gyerkőce, bár valljuk be, sok felnőtt is szívesen megnézne közelről egy fecskendőt vagy egy bevetési bemutatót. Gyereknap alkalmából pedig most vasárnap országszerte megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui, a látogatók bepillanthatnak a tűzoltók mindennapjaiban, megnézhetik a járműveket, az eszközöket, sőt, több helyen még próbariasztás és bemutató is várja a családokat. Szóval, ha különleges programot kerestek a hétvégére, ez tényleg egy szuper lehetőség lehet itt Kaposváron is. Most pedig maradjunk a jó hangulatnál, érkezik Baranyából, Pécsről a Halott pénz és az Annyi mindent nem szerettem még. Ne

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. Kezd

0: Programajánló.
1: Ajánlunk figyelmetekbe egy nagyszerű eseményt holnapra, május 28-ra, Csigavér kezdő gyalogló klubot egészen pontosan. Lassan, biztosan, együtt minden lépés számít. Kezdőknek, újrakezdőknek, mindenkinek szól a program, ahol a közösség, a motiváció és a jó hangulat kerül a figyelem középpontjába, ráadásul friss levegőn és a természet adta feltöltődés is ott lesz veletek. Apró lépésekkel, nagy változásokkal legyetek ott ti is. Holnap a Csigavér kezdő gyalogló klubon, egészen pontosan 17:15-kor, délután 17:30-kor az aréna bejáratánál. Az indulás 17:30-kor lesz. Hogy egészen pontosan merre fogtuk gyalogolni, azt nem tudom, de a program igazán ígéretesnek bizonyul. A szervező pedig a Futamérő, a nevükhöz rengeteg sportesemény, kocogás, futóverseny kapcsolódik. Ezen a téren, Kaposváron és környékén már letették a névjegyüket. Ez a garancia arra, hogy ez is egy nagyszerű esemény lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió Most!

1997-es dalt hallgattunk Natalie Imbruglia-tól, ez volt a Torna Rádió Moston, és egy érdekesség erről a dalról, sokan Natalie Imbruglia saját szerzeményének gondolják, pedig a Torn eredetileg egy amerikai alternatív rock zenekar dala volt, csak Natalie verziója lett akkorra a világsláger a 90-es évek végén, hogy gyakorlatilag mindenki ehhez köti a számot. És egy gyors érdekesség még a nagyvilágból, képzeljétek el, hogy Hollandiában már több mint 35 ezer kilométer külön kerékpárút segíti a bringásokat, sok helyen még külön biciklis autópályák is vannak, ahol lámpa nélkül lehet hosszabb távokat tekerni. Na, ott tényleg komolyan veszik a kerékpározást, nem véletlen, hogy az Európai Unióban a hollandok bicikliznek a legtöbbet, viszont az általam ismert utolsó statisztika szerint a magyarok a második helyen vannak. Mondjuk az ilyen jellegű bicikliutaktól még messze vagyunk, egyelőre kezdjünk el tekerni. És tekerjünk tovább itt a Rádió Moston is. Kungzal, jön a Never Going Home.

A Bialex és a Schlepptől szólt a Prilluki a rádió moston, hamarosan pedig már délután egyhez érkezünk, illetve Cserhalmi Krisztián híreihez. Hogyha még ebéd előtt álltok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, ha túl vagytok rajta, váljon egészségetekre és kapjátok össze magatokat, hogy ne lustuljatok el, ebéd után az ember főként ilyen melegben hajlamos erre. Most pedig zárjuk az órát a Black Eyed Peas-szel, ez a Don't Funk With My Heart.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Idén is lesznek szabadtéri színházi előadások. Bronzérmes lett az U15-ös EB-n egy kaposvári birkózó. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Három előadással várja a közönséget idén a kaposvári Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés Apátság ad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendég előadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Bronzérmet szerzett a kaposvári Kolesár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Kolesár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV annál a mozdonytípusnál, amelyből hétfőn kigyulladt egy szerelvény a Kelenföldi pályaudvaron Budapesten. A tűzben senki sem sérült meg, de jelentős fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 pedig csak rövidített útvonalon közlekedett. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt közölte, hogy fejlesztik az utastájékoztatási rendszereket, szükség esetén pedig a jövőben is kérnek pótlóbuszokat a BKK-tól. Továbbra is jelentős terhet jelentenek a lakbérek a fizetésekhez képest, különösen Budapesten. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban egy 40 és 60 négyzetméter közötti albérlet díja 260 ezer forint, ami az átlagos nettó fizetés 41%-át teszi ki. Az elemzők szerint ugyan javult a helyzet az elmúlt évekhez képest, de a rezsivel és a közös költséggel együtt az albérletek továbbra is komoly kiadást jelentenek. A szakértők szerint az lenne az ideális, ha a lakhatás egy háztartás jövedelmének legfeljebb harmadát vinni el. Metallica kiállítás nyílik Budapesten a zenekar júniusi koncertjeihez kapcsolódva. A Magyar Rock Hírességek csarnoka múzeumban június 6-ától augusztus 1-ig láthatók majd a magángyűjteményekből származó relikviák. A világhírű amerikai metal zenekar 8 év után tér vissza Budapestre, és június 11-én, valamint 13-án ad koncertet a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a kánikula és a szikrázó napsütés. Késő délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 fok környékén alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

Már a 13 óra is a múlté, Dua Lipát hallgattuk, ez volt az Illusion, és hát kedves hallgatók, a képzelőerőt ti is hagyjátok szabadon szárnyalni, aztán utána már csak meg kell valósítani mindent. Például a nyárra vonatkozóan, ki mit tervez, belföldi, külföldi kiruccanásokat, tengerpart, vagy inkább hegyek társaságát keresitek az előttünk álló nyáron, írjátok meg nekünk a 0670-32-32-355-re. Hamarosan jön Hozier-től a Too Sweet, előtte pedig Dr. Béres és Veréb Tömi hozza a Zambó Jimmy egyik dalának a feldolgozását, ez az Ugye nem bántad meg.

Madonna egyik világhódító dalát hallgattuk 1989-ből, mégpedig a Like a Prayer szólt Kaposvár rádiójában 3:30-2 után, és kaptunk üzenetet, Andi írt nekünk: szia Hunor, mi idén biztosan belföldön maradunk, és inkább a hegyeket választjuk, imádjuk a csendet, a túrázást, meg azt, amikor csak a madarakat hallani egy erdei szállás teraszán. Nekünk ez a valódi kikapcsolódás, nem a zsúfolt strand meg a 40 fok. Idén a Mátrát néztük ki pár napra. Köszi szépen, Andi, én veled abszolút tudok azonosulni, értem, miről beszélsz, jó desztináció, jó választás. És kaptunk még egy üzenetet, amit Gábor és Zsófi írt nekünk: szia Huni, nálunk a nyár csak is tengerpart lehet, már most visszaszámoljuk a napokat, mert júliusban megyünk Horvátországba, egész évben ezt várjuk, sós levegő, naplemente, hideg koktél és egész nap mezítláb lenni, mi pár nap hegyvidék után biztosan megőrülnénk. Na hát ez a szép benne, amikor két egymástól ennyire eltérő üzenetet kapunk, és az az érdekes, hogy én Gábornak és Zsófinak az üzenetével is tudok azonosulni, szívem szerint mennék egy hetet a hegyekbe és egy hetet a tengerpartra is. Nem tudom azt mondani, hogy ez a jobb vagy az a jobb, mi azért választjuk inkább a tengerpartot, mert a gyerekek jobban élvezik. Na de majd később. Közi, hogy írtatok, a következő dal nektek szól, Andinak, Gábornak és Zsófinak, a Little Mr. a Breakup Song. This is not-

0: Közlekedési információk.
1: Nyugodt a közlekedés Kaposváron és a környéken, legalábbis nincs tudomásunk nekünk itt a Rádió Mostban se balesetről, se trafipaxról. Az Útinform viszont beszámol arról, hogy Juta és Várda között kaszálás zajlik, útkarbantartási munkákat jeleznek, tehát a Kaposvárt Fonyóddal összekötő úton. Ugyanakkor, aki Somogysárd és Mezőcsokonya környékén közlekedik, ott aszfaltozásra számítson, szintén útkarbantartási munkálatok vannak folyamatban. Aki pedig esetleg Sántos irányába, Szent Balázs felé közlekedne, ott hézag és repedés, kiöntés zajlik. Úgyhogy kedves hallgatók, vezessen mindenki óvatosan, vigyázzatok magatokra, hogyha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk a 0670-3232-355-re.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Jovitől szólt a Legendary Kaposvár rádiójában, csak nem 3 perccel járunk már 3:42 után, és ha már legendás dolgok, akkor hoztam egy érdekességet. Tudtátok, hogy Bhutánban a gazdasági növekedés mellett az emberek boldogságát is mérik? Bizony, az országban létezik egy úgynevezett bruttó nemzeti boldogság index, ami azt vizsgálja, mennyire elégedettek az emberek az életükkel, környezetükkel, vagy éppen a közösségeikkel. Elég különleges szemlélet, egy olyan világban, ahol általában csak a pénzügyi mutatókról beszélünk. Bizony, Bhutánról van szó. Most pedig megyünk tovább a délutáni lendülettel is, jókedvel, illetve Tiestóval és Éva Max-szel. Tőlük jön a motto.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
4: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Már júniusban forgalomba állhatnak az első új elektromos helyjáratos buszok. 31 riasztást kaptak a pünkösdi hosszú hétvégén a somogyi tűzoltó. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görgetegen trágyakupac égett, Kaposvár és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a rendőrök a görgetegi óvodában. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhették a rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a közlekedési ismereteiket a gyerekek. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be.
2: Időjárás jelentés.
5: Késő délutánig marad a kánikula és a szikrázó napsütés. Azt követően viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul. Egy hidegfront közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
1: 14 óra is a múlté, nagyszerű délután mindenkinek. Hát befűtöttek rendesen, így fogalmazott a Kapos Televízió portása Feri is, aki elmondása szerint az ilyen időjárásban, amikor csak teheti, kerüli a szabad levegőn tartózkodást, mert egyáltalán nem bírja a meleget. Hát így van ezzel ő. De hogy vagytok ezzel ti, drága hallgatók? Én kifejezetten élvezem, amikor süt a nap, akkor is, ha meleg van, akkor is, ha hűvösebb van, mert a napsütés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kedvünk is jobb legyen. És hozzájárulunk mi is itt a Rádió Moston, és hozzájárul ez hamarosan Norba G. Martin is, aki egy újdonságot hoz, ez lesz az Encore, előtte azonban repülünk az időben, mégpedig 1985-ig, onnan érkezik Lionel Richie és a Dancing on the Ceiling.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Lizzo, ő énekelt, és ez volt az About Them Time 2022-ből, igazán jó hangulatú kis dalocska így 5 perccel 2:45 után, és hát ez az a délután, amikor az ember legszívesebben már nem is dolgozna, csak kiülne valóvá a napra egy hideg üdítővel, vagy teával, vagy sörrel. Május vége van, és már teljesen nyári a hangulat itt Kaposváron, nyitott ablakok, meleg levegő, egyre hosszabb esték, és hát egyre több klíma. És ilyenkor valahogy minden dal is jobban szól itt a rádióban is. Most pedig jön egy igazi 80-as évekbeli klasszikus, mégpedig az OMD, vagyis az Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box című dala, ami eredetileg a hollywoodi néma filmsztár Louis Brooks életéről és hírnevéről szól. A szám címe is egy régi filmre utal, amiben a színésznő szerepelt. Ez tehát az OMD és a Pandora's Box a rádió mostanában.

0: Programajánló.
1: Május utolsó hétvégén minden a gyerekekről fog szólni, hiszen május utolsó vasárnapja, gyereknap, és így lesz ez a kaposvári nagypiacon is, ahol szombaton, május 30-án 8 és 12 óra között várják a családokat, a gyerekeket, pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel. Lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriás pandafotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás bohóccal, We Are élmény, rendőrségi, honvédségi és katasztrófavédelmi bemutatók, és még ingyen vattacukor is a készlet erejéig. Úgyhogy drága rádióhallgatók, hogyha szeretnétek kiugrani, vásárolni szombat reggel a kaposvári nagypiacra, ezúttal vigyétek a gyerekeket is, minden a pandákról fog szólni, és a gyerekekről. Ráadásul minden program ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Azaria énekelt, ez volt a Gáta 91.2-n, és hát kedves rádió hallgatók, szerda délután van, hamarosan hármat üt az óra, én pedig elköszönök, és megköszönöm azt, hogy a nap eddigi részét velem töltöttétek. Maradjatok Kaposvár rádióján, a 91.2-es frekvencián, és élvezzétek továbbra is minden idők legjobb zenéit. 15 órakor hírek érkezik Cserhalmi Krisztiánnal, aztán utána Horváth Szabi jön a stúdióban. Szép napot mindenkinek, holnap délután 3-kor találkozunk újból. Richard Marx-al búcsúzom, jön a Right Here Waiting. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Már júniusban forgalomba állhatnak az első új elektromos helyi járatos buszok. Bronzérmes lett az U15-ös EB-n egy kaposvári birkózó. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Pénteken Kaposvárra is begurul az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Több területen is vizsgálatokat és változtatásokat jelentett be a kormány a keddi ülése után. Felülvizsgálják a Klebersberg központ és a tankerületek működését, erősítenék az iskolák önállóságát, valamint a pedagógusok sztrájkjogát is. Döntöttek arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, és új betegjogi koncepció is készül. Vizsgálják a magántőke alapok átláthatóságát, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését is. 8-szorosára növelte a Puskás Aréna 5G hálózatának kapacitását a Magyar Telekom a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. A fejlesztésnek köszönhetően a stadionban és környékén is gyorsabb mobil internetet használhatnak majd a magyar és külföldi szurkolók. A szolgáltató azt közölte, hogy a korszerű rendszer olyan stadionokban alkalmazott technológiára épül, mint amilyet több NFL és NBA arénában használnak az Egyesült Államokban.
0: Időjárás jelentés.
6: Késő délutánig marad a kánikula és a szikrázó napsütés, azt követően viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul. Egy hidegfront közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
7: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: Nagyon kellemes és vidám szerda délutánt kívánok nektek. Május 27-én egészen este 8 óráig leszek a mikrofonnál, hozom a legjobb zenéket, mindjárt egy kis pozitív töltetet a Kowalski meg a Vegától, ez lesz a remény. Előtte pedig már is indulunk, itt a hangom alatt indult Purple Disco Machine és Auschwitz közöse, ez pedig a Beat of Your Heart.

Houston és a Something to Believe in szólt itt a rádió. Most FM 91.2-n pontosan 4:04 van, gyorsan az elérhetőségünket elmondom nektek, a 0670-32-32-355 az az elérhetőségünk, ami olyan multifunkcionális, hiszen egyszerre telefon, SMS és Viber szám, úgyhogy mind a három platformon lehet üzenni nekünk. Várom folyamatosan a közlekedési információkat is, hiszen szépen lassan, de biztosan a Drive Time-ba lépünk be, ami annyit jelent, hogy erősödik majd a forgalom a városban és a környékén is az utakon. Ugye 4 óra környékén a legtöbb munkahelyen véget ér a munkaidő, ez pedig azt eredményezi, hogy sokan egyszerre indulnak majd bevásárolni hazafelé vagy egyéb helyekre, emiatt át erősödik a forgalom a városban és környékén is az utakon. Segítsük egymást a közlekedésben, itt a rádió, mostan pedig a jó zene garantált a folytatásban, is forrósítunk hangulaton Shakira és Michael Jean közösével, ez pedig a Hips Don't Lie.

0: Ez volt Minelli és a Rám Pam Pam itt a 91.2 rádió Moston, hamarosan pedig The Weeknd slágerét hozom, érkezik a Dancing in the Flames. Teljes egészében játszom a dalt egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a rádió Moston.
1: 91.2 rádió Most műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Emlékszel az ahára?
3: Persze.
2: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az ahát. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
3: most is jó.
2: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
3: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
2: A CD, de hogy volt CD?
3: Nem volt CD.
2: Ne, hát ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA egy lemezét. A zseppénzem az el is ment rá, igen.
3: Akkor nem ettél abba a hónapba.
2: De, mert anyukám még etettek, rendesek voltak azért.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna.
5: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 3/4-4 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Szia, pedig két évnyi házasság után tavaly márciusban adta be vállókeresetét férje Dan Bernard ellen. A felek akkor abban állapodtak meg, hogy az énekesnő kapja meg a 19 hónapos kisfiúk Sam név feletti teljes felügyeleti jogot, ám mostanra az apa meggondolta magát, Dan kizárólagos jogi és fizikai felügyeletet követel, valamint 77.245 dollárnyi, tehát nagyjából 25 millió forintnyi gyermektartási díjat havonta. Az apa Dan azt állítja, hogy szia, komoly és közvetlen veszélyt jelent a gyermekre, mivel a mai napig küzd alkohol és drog függőségével, ezáltal pedig veszélyezteti Sammy biztonságát és jólétét. Az énekesnő tagadja az ellene felhozott vádakat, állítása szerint 6 hónapja józan és hetente tesztelik, hogy fogyasztott-e tudatmódosítószereket. Szia egyúttal azt is a nyilvánosságra hozta, hogy volt férje ellen gyermekpornográfia ügyében folytattak nyomozást, állítólag a férfi számítógépének merevlemezén ilyen jellegű tartalmakat találtak, ami miatt vizsgálódott a Los Angeles-i rendőrség és a gyermek és családvédelmi szolgálat is. A nyomozást bizonyítékok hiányában lezárták, Szia azonban aggódik Sumnerért és ragaszkodik hozzá, hogy Dan kizárólag felügyelet mellett töltessen időt a fiúkkal. Megosztotta továbbá Abbéli véleményét is, hogy szerinte exe minden bizonnyal anyagi érdekből küzd a gyermek felügyeletért. Nem véletlen, hogy Dan néhány héttel ezelőtt jelentős összegű férjtartást követelt tőle. Hát, érdekes. Minden esetre itt a Rádió Most, megyünk tovább. Szia, és Kylie Minogue dalával jön a Dan Sloan, délután 4 órakor pedig Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári nagypiac.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán. A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görgetegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a rendőrök a görgetegi óvodában. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhették a rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a közlekedési ismereteiket a gyerekek.
0: Időjárás jelentés.
5: Késő délutánig marad a kánikula és a szikrázó napsütés, azt követően viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként a megyében zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul. Egy hideg front közelít felénk, amely többnyire szárazon vonul át felettünk, és holnapra 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: 4,5 perccel vagyunk, 16 óra után itt a rádió, mostan indul egy újabb óra, és szólnak a legnagyobb slágerek. Hozom mindjárt Adam Lambert újdonságát, az It's Your Life-ot, előtte pedig Ray Tadon dalával indulunk, ez a Do It Again.
7: Ez

Bruno Mars iHeart Radio-s élő műsorába, méghozzá ugye a Romantic Radio-ba, ahol segítséget kért a zenésztől. Elmondta, hogy egész évben sokat utaztak, de most már az esküvőjükre készülnek, ezért szeretnének egy különleges dalt választani a nagy napra. Bruno Mars felismerte egyébként Gaga hangját, majd saját új albumáról ajánlott egy dalt. Azt javasolta, hogy az első felvételt, a Risk It All-t válasszák, amely a The Romantic című lemez nyitódala, a zenész végül pedig a műsorban a párnak ajánlotta a felvételt. Lady Gaga és Michael Polanski kapcsolatát egyébként 2020-ban hozták először nyilvánosságra, az eljegyzésüket pedig 2024-ben jelentették be. A pár a munkában is együtt dolgozott, Polanski közreműködött Gaga 2025-es Mayhem albumán, több dal társproducereként és társszerzőként is jegyzi. Gratulálunk nekik! Itt a Rádió Moston pedig Lady Gaga-tól a The Dead Dance érkezik a folytatásban.

0: Ez volt mély a felvétel az All About the Money 1998-ból itt a Rádió Most FM 91.2, 4 perccel vagyunk fél öt előtt, én Horváth Szabi vagyok, és nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt a Grow Pilates Studio megnyitó ünnepségére és egyben ingyenes nyílt napjára, ami ezen a héten szombaton lesz majd május 30-án a Damjanics utcában. A program között szerepel a mozgás és tanácsadás, mely után kocintanak és édes sós finomságokkal is megvendégelik az ott jelenlévőket a tapaszti pécsi jóvoltából. De lesz még 10 oktató, gyógytornász, dietetikus és profi gépek is várják majd az oda látogatókat. Mindezt hát a Grow Pilates Studio megnyitó ünnepségén és ingyenes nyílt napján ezen a héten szombaton. Itt a Rádió Moston pedig hamarosan a slágerlisták éléről hozom Alex Warren dalát, jön a Fever Dream.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

a közlekedés, egy jó kis tempos Linkin Park felvételt hoztunk a The Emptiness Machine-t az előző percekben itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 5:30 van, Ellie Goulding pedig elárulta újszülött kislányának nevét egy hivatalos születési bejelentésben. Az énekesnő és párja Buo Minier márciusban köszöntötték közös gyermeküket, akinek a neve Iris Adeline Minier Goulding lett. A baba érkezését a Brit The Times születési rovatában is bejelentették. A közlemény szerint a kislány 2026. március 6-án született, és mind az anyuka, mind a baba jól vannak. A hírek szerint pedig Goulding a londoni Lindowing szülészeti részlegen hozta világra gyermekét. Az énekesnő pedig az Instagramon is megosztotta az örömhírt, ahol egy édes fotót posztolt a babáról, bejegyzésében pedig azt írta, hogy teljesen el vannak bűvölve kislányuktól, és külön öröm számukra, hogy 4 éves fia Arthur nagyon boldog, hogy nagy testvér lett. Goulding egyébként tavaly decemberben a British Fashion Awards vörös szőnyegén jelentette be terhességét. Hát jó egészséget kívánunk a családnak, itt a Rádió Moston pedig Ellie Goulding énekel, jön már is az On My Mind.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Éjjel-nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. Ez volt Inna debütáló slágerek 2009-ből a Hát, aminek a Play & Win formáció adott egy különlegesebb öltözéket. Ezt hallottuk az előző percekben. Ajánlom figyelmetekbe a holnapi kaposvári Liszteren Zeneiskola programját a Magyar Klasszikus Zene napja alkalmából. A billentyűs tanszak hangversenyére várják az érdeklődőket, a kezdés időpont pedig 17 óra 30 perc. És szintén holnap este 6 órakor a könyvtárban kezdődik a Holú Dance műveltségi csapatjáték a Kaposvári Polgári Kaszinó szervezésében dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Robert játékmesterekkel. Illetve lesz május 29-én pénteken egy nyílt nap is, méghozzá a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezredének nyílt napja a Táncsics Mihály laktanyában. Reggel 8 órától déli 12 óráig lesz akadálypálya, zenekari gyepsó, harcászati bemutató, különleges diszelgő bemutató és airsoft is. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nélkül is részt lehet majd venni rajta. Itt a Rádió Most FM 91.2-n pedig hazai vizekre vezünk át zeneileg. Rúzsa Magdi és Lotfi Begi hozza a nyári záport, délután 5 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Krisztián érkezik majd.

0: Vissza hozzád, Back to You, ez volt Lost Frequencies, Elidő és az Ex-Ambassadors közös dalának címe, ami zárta ezt az órát. A következő órában pedig többek között itt lesz majd Jonas Blue, Liam Payne és Lennon Stella, a közös dala és a Polaroid. '93-ból az örökzöldek közül Kim Wilde-tól érkezik majd az If I Can't Have You. És hamarosan Eminem slágerével indul a következő óra, a Houdinivel. Back, 0 7032 32 355 pedig a multifunkcionális elérhetőségünk, a telefon, SMS és Viber számunk, ahová folyamatosan várom a közlekedési információkat, és persze az egyéb jellegű üzeneteket is, de van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatok bennünket a Facebookon is, a facebook.com/radiomost címen, ott pedig messenger üzenetet hagyhatok nekünk. Maradjatok velünk a folytatásban, és jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig 17 órakor Krisztiánhoz a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: A Boban Markovic Orchester ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberdezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7 499 000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposvéredi kikötőnél pedig családi horgász majálist rendeznek. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MTI beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását kezdeményezi az új kormány. Velkei György László külügyi államtitkár szerint korábban legfeljebb néhány száz nem alanyi jogon járó diplomata útlevelet adtak ki, viszont az előző kormányzási ciklusokban csak nem 1500 ilyen okmányt állítottak ki egyedi döntéssel. Az államtitkár szerint sportklubokhoz köthető személyek, politikusok családtagjai és külföldi üzleti szereplők is kaptak diplomata útlevelet. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentő rohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak, a legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
1: Időjárás jelentés.
9: A megnövekvő felhőzetből egy-egy zivatar is kialakulhat, de estére újra kitisztul az ég. Este 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hideg front vonul át felettünk, melynek hatására holnap 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el 4:06, én Horváth Szabi vagyok, Jonas Blue pedig eredetileg Guy James Robinként látta meg a napvilágot 1989. augusztus 2-án az angliai Chelmsfordban. A zenei világban 2015-ben debütált, amikor kiadta Fast Car című feldolgozás kislemezét, melynél Dakota működött közre, a dal eredeti előadója ugye Tracy Chapman, aki még 1988-ban adta ki a felvételt. Jonas Blue verziója tarolt az Egyesült Királyságban, ugyanis Zayn Malik Pillow talkját követve második helyen végzett a brit kislemezlistán, ezzel a helyezéssel pedig maga mögé nyomta az eredetit, hiszen az 1988 májusában mindössze az 5. helyig jutott, a 2011-es újra kiadását követően pedig ugyan valamivel feljebb jutott, de nem eléggé. Hazáján kívül viszont Németországban, Svédországban, Ausztráliában és Új-Zélandon is első helyet ért el Jonas Blue ezzel a feldolgozással, valamint az amerikai Spotify-on is sikerült elsőséget szereznie. Végül Olaszországban és Angliában platina lemez lett belőle, Új-Zélandon 2-szeres platinát, míg Ausztráliában 3-szoros platina minősítést kapott. Itt nálunk pedig most nem ezzel a dallal megyünk tovább, de Jonas Blue felvétele jön Liam Payne-el és Lennon Stellával kiegészülve, ők hozzák itt a Rádió Most a Napolaroid című dalt.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan egy perccel vagyunk este fél hat előtt. Hát, jócskán beborult odakint. Most annyira nem látok ki az ablakon, de jelen pillanatban is, illetve a következő órában is, egészen este 8 óráig bezáróan, 80-90%-os valószínűséggel mutatja az előrejelzéses csapadék előfordulási valószínűséget, úgyhogy bárhová is mentek esernyőt, mindenképpen vigyetek magatokkal, lehet, hogy már szükség is van rá, azért mondom, hogy nem látok most ki az ablakon, azt viszont érzékelem, hogy meglehetősen beborult odakint az idő. A hőmérséklet innentől már csökkenni fog, az előttünk álló éjszakán 15 fokig hűl a levegő, a következő napon, holnap csütörtökön viszont már ismét a napsütésé lesz a főszerep, 23-24 fokos maximum értékekkel, de erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. A több fokkal felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán is javíthat, az átvonuló hidegfront megszünteti átmenetileg a kánikulát, és utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, fejfájás, akár migrén is kialakulhat, a szeles idő pedig tovább fokozhatja ezeket, a jelentősebb napi hőingás, vérnyomás, ingadozást is előidézhet. Itt a rádió Moston pedig hamarosan a folytatásban Kim Wilde klasszikusa érkezik, az If I Can't Have You 1993-ból.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

ez volt a Coldplay sláger az Orphans 2019-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n, én Horváth Szabi vagyok, fél perccel múlt el este 3:46. Hétvégén már bizony gyermeknap lesz, és lezárjuk ezt a hónapot is, átlépünk egy újba, de maradjunk akkor még a májusnál. A kaposvári nagypiac gyermeknapi programmal vár mindenkit szombaton május 30-án reggel 8 és déli 12 óra között. Pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetéssel várják a gyermekeket. Lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, panda totó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás bohóccal, VR élmény, rendőrségi honvédség és katasztrófa védelmi bemutatók, és ingyen vatta cukor a készlet erejéig. Minden program természetesen ingyenes, várnak rá mindenkit sok szeretettel. Városunktól pedig egy picit távolabb Felső Mocsoládon is szerveznek gyermeknapot, méghozzá a Felső Mocsoládi Művelődési Ház melletti füves területen. Délelőtt 10 órakor lesz a kezdés, 10:30-től vetélkedők indulnak, déli 12 órakor pedig Orlik István flugos zenetörténettel szórakoztatja a kicsiket, és természetesen a nagyokat egyaránt. 1 órakor lesz az ebéd, délután 4:30-kor pedig Roli Bohóc érkezik majd a helyszíre, de lesz mászó labirintus, légvár, körhinta, arcfestés és csillámtetoválás is. Itt a Rádió Moston pedig a zenei sort Meghan Trainor folytatja a Still Don't Care című dalával, este 6 órakor pedig jön a Kaposvári Krónika, helyi vonatkozású hírekkel, információkkal, egy picit bővebben, picit részletesebben Krisztiántól.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. május 27-e szerda, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallja. Gyereknapi programok város szerte. Vasárnap a Vasari Parkban ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz bábszínház, Disney dalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja, a Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgász majálist rendeznek. Nem sokára érkeznek az első elektromos buszok. A BYD komáromi gyárában már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. Az első 15 jármű várhatóan már júniusban forgalomban állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Idén is lesznek szabadtéri színházi előadások. A Szent Jakabi nyári esték programsorozat idén 3 előadással várja a közönséget Kaposváron. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi bencés apátságad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendégelőadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Felújítás miatt csökkentett ügyfélfogadás lesz a NAV-nál. Jövő héten a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának módosul a nyitvatartása. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig, reggel 8-tól délig, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig várják az ügyfeleket. A plázában állították ki a katasztrófavédelmi alkotói pályázat műveit. 327 alkotás érkezett idén a tűzmegelőzési pályázatra Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűz pusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látható a Kaposvár plázában. Rendőrök az Oviban. A görgetegi óvodában rendőrök tartottak játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást kedden. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhettek egy rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot is készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol a gyerekek játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki közlekedési ismereteiket. Herlések robognak át a városon. Az 5. jubileumi Open Road motoros konvoja pénteken Kaposvárra is begurul. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Herlivik fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezve Kaposváron és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Győrben a hagyásos biciklis gázolás. Nagybajomban kedden délután elütöttek egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. Lángoló autó, családi ház és balesetek. A somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén 31 esethez riasztották. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tetőszerkezete. Görgetegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személykocsi, Böhönye közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Fellökte a kolléganőjét. Munkatársát bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőjével, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. A krónika végén pedig két sporthír. Dobogós birkózó. A bulgáriai U15-ös birkózó Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronz mérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa bajnoki címet nyert. Visszalépett a finu egyik nagy riválisa. A férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye 6 csapatos lesz. Az MT beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban már tiszta lesz az ég, és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Demi Lovato vadi újdalát hozta, Love Rise Jeans címűt ide a Rádió Most FM 91.2-re. Nagyon kellemes és vidám szerdal estét kívánok nektek. Egy perccel múlt el 4:07, én Horváth Szabi vagyok. Hamarosan pedig mondom nektek azt is, a szokásos menetrend szerint, hogy milyen témákat boncolgat a ma esti Kapos pont, a Kapos Televízió hírműsora. Az elérhetőségünk is változatlan, várom akár a közlekedési információkat, vagy természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is. Egy igazi örökzöld klasszikussal megyünk tovább, 1986-ból a svéd Europe jön már is a The Final Countdown című dallal.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A pillanat a tiéd. Rádió.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A napokban berobbanó kánikulával együtt az UV-sugárzás is jócskán megemelkedett, ilyenkor bőrünk és szemünk védelme elengedhetetlen. Megteltek a strandok és a vízpartok a pünkösdi hosszú hétvégén, a fürdőzők és pihenni vágyók ezreit, a büfék és az éttermek is nagyon várták már. Szépen fejlődik a kaposvári Miyawaki mini erdő, a tüskevári vasútállomás mellett ma már egy valódi fajgazdag oázist lát az ember. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Itt a rádió, moston pedig a Stranger Things-es Steve Harrington Joe érkezik az End of Beginning című slágerrel, utána pedig jön a Hurts és a Purple Disco Machine közös Wonderful Life is 2025-ből.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, egy perccel vagyunk este 3:47 előtt. Ma május 27-én, szerdán pedig a Hella nevű ismerőseinket köszöntjük fel névnapjuk alkalmából. A név a Helga alakváltozata és a Helén a német rövidülése. A Hella név komoly, felelősségteljes, megbízható személyiség kialakulását segíti, kedves, könnyed rendelkezik a diplomáciai érzék nagyszerű adományával, mindez megszeretteti másokkal. Hatalmas vágy dolgozik egyébként benne, hogy másokat megértsen, ezért kiemelten alkalmas arra, hogy segítő szakmában dolgozzon, és bizony sikereket érjen el ezen a területen. Fontos számára ugyanakkor a család, szülőként igyekszik megértő lenni gyermekével. Ezt írt a nagy kalendárium a Hella névről, de rajtuk kívül ma még ünnepeletek az ágostonok, az azureák, a murielek, a pelbártok, a szörénykék, a gyulák, a rezedák, a szeverinek, a paszkálok, a gusztávok és még a jánosok is. Minden ünnepeletek nagyon sok boldogságot kívánok, a következő Dario G. dallal 97-ből jön itt a rádió mostan a Sunshine, este 7 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza majd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőjével, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba, és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentőruhamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban már tiszta lesz az ég, és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Friss hírek, információk legközelebb szűk egy óra múlva este 8 órakor lesznek majd Krisztiántól itt a Rádió Most FM 91.2-n. További kellemes szerda estét kívánok nektek, jönnek a jó zenék, jön a Follow the Flow és a holnap küszöbén, előtte pedig a Maneskintől szól már is a Supermodel.

Ez volt a Switch Disco és Ella Henderson közös React. Itt a 91.2 rádió, most a másfél perccel vagyunk, este 4-8 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ha moziznátok ma, akkor ajánlom még a Kultik kínálatát a mai estére. 3D Vive-ben vetítik még 20 óra 30 perctől a Mandalori és Grogu című filmet, az Ördög Prádát visel második részét 20 óra 20 perctől, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 20 órától, az Utazó című horrort pedig 20

0: Ilyen nap a szónak itt a 91.2 rádió, mostan a legjobb zenék. Taylor Swift és Ice Spice hozta a Karmát 2023-ból, 2,5 perccel vagyunk este 7:30 előtt. A nyár beköszöntével pedig mindannyian érezhetjük a természet megújulásának a varázsát. A napforduló, amely évente egyszer június 21-én következik be, a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka fordulópontja. De mi állhat ennek a különleges ünnepnek a hátterében, és hogyan használhatjuk a személyes fejlődés és a bőség bevonzásának eszközeként? Az év leghosszabb napja különleges energiákat hordoz, sok kultúra az ókori egyiptomiaktól a keltákon át a vikingekig rituálékkal, táncokkal és ünnepségekkel emlékezett meg erről az időszakról. A napforduló a fény diadalát a sötétség felett szimbolizálja és a megújulás üzenetét hordozza. A modern asztrológia szerint a nyári napforduló a rák jegyének kezdetével esik egybe, amely pedig az otthon, család és érzelmi biztonság témáit hangsúlyozza. Ez az időszak arra ösztönöz, hogy mélyebbre tekintsünk önmagunkban, és tudatosabban kapcsolódjunk belső igényeinkhez. Tehát még egyszer mondom a dátumot, június 21-e lesz a nyári napforduló. Érdemes készülni rá. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően Kemred dalát hozom, érkezik a Feel Alive.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Taylor Swift és Post Malone hozta a Fortnite-ot ide a 91.2 Rádió Mostra. Egy perccel múlt el este 3:48, én pedig a következő dalokkal búcsúzom mára. Holnap 10 órakor érkezem vissza a mikrofon mögé, de maradjatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok. A következő órában is a legjobbak szólnak napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. A szokásos menetrend szerint pedig 21 és 22 óra között jönnek a legforróbb R&B, hip-hop, funk és rap stílusú dalok. Érkezik tehát ma is 21 és 22 óra között a Fekete Zenei Óra legfrissebb adása. Mára pedig búcsúzom, a Cutting Crew klasszikusával jön az I Just Died In Your Arms 1986-ból. A mikrofonnál 15 órától egészen mostanáig Horváth Szabit hallottátok. További kellemes estét kívánok, előre menőleg pedig jó pihenést és jó éjszakát. A viszonthallásra, sziasztok!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedés fejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. 3 előadással várja a közönséget idén a kaposvári Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés apátság adott font további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendég előadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MTI beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Gazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepelt. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását kezdeményezi az új kormány. Velkei György László külügyi államtitkár szerint korábban legfeljebb néhány száz nem alanyi jogon járó diplomata útlevelet adtak ki, viszont az előző kormányzási ciklusokban csaknem 1500 ilyen okmányt állítottak ki egyedi döntéssel. Az államtitkár szerint sportklubokhoz köthető személyek, politikusok családtagjai és külföldi üzleti szereplők is kaptak diplomata útlevelet. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak, a legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban már tiszta lesz az ég, és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék.

önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, hogy

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Gyereknapi programok városszerte. Vasárnap a Vasari Parkban ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz bábszínház, Disney dalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja, a Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgász majálist rendeznek. Nem sokára érkeznek az első elektromos buszok. A BYD komáromi gyárában már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. Az első 15 jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Idén is lesznek szabadtéri színházi előadások. A Szent Jakabi nyári esték programsorozat idén 3 előadással várja a közönséget Kaposváron. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendégelőadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Felújítás miatt csökkentett ügyfélfogadás lesz a NAV-nál. Jövő héten a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának módosul a nyitvatartása. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig, reggel 8-tól délig, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig várják az ügyfeleket. A plázában állították ki a katasztrófavédelmi alkotói pályázat műveit. 327 alkotás érkezett idén a tűzmegelőzési pályázatra Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűz pusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látható a Kaposvár plázában. Felökte a kolléganőjét. Munkatársát bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőjével, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátor vasba és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Lángoló autó, családi ház és balesetek. A somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén 31 esethez riasztották. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tetőszerkezete. Görgetegen trágyakupac égett, Kaposfő és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személykocsi, Böhönye közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Cserbenhagyásos biciklis gázolás. Nagybajomban kedden délután elütöttek egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. Herlések robognak át a városon. Az 5. jubileumi Open Road motoros konvoja pénteken Kaposvárra is begurul. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezve Kaposváron és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Rendőrök az Oviban. A görgetegi óvodában rendőrök tartottak játékos közlekedés biztonsági foglalkozást kedden. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhettek egy rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot is készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol a gyerekek játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki közlekedési ismereteiket. Dobogós birkózó. A bulgáriai U15-ös birkózó Európa bajnokságon bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője, a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronz mérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Visszalépett a finu egyik nagy riválisa. A férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye 6 csapatos lesz. Az MTI beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAVC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az Extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a rendőrök a görgetegi óvodában. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhették a rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a közlekedési ismereteiket a gyerekek. Bronzérmet szerzett a kaposvári Koleszár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában. Előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Koleszár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Több területen is vizsgálatokat és változtatásokat jelentett be a kormány a keddi ülése után. Felülvizsgálják a Klebersberg központ és a tankerületek működését, erősítenék az iskolák önállóságát, valamint a pedagógusok sztrájkjogát is. Döntöttek arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, és új betegjogi koncepció is készül. Vizsgálják a magántőke alapok átláthatóságát, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését is. 8-szorosára növelte a Puskás Aréna 5G hálózatának kapacitását a Magyar Telekom a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. A fejlesztésnek köszönhetően a stadionban és környékén is gyorsabb mobil internetet használhatnak majd a magyar és külföldi szurkolók. A szolgáltató azt közölte, hogy a korszerű rendszer olyan stadionokban alkalmazott technológiára épül, mint amilyet több NFL és NBA arénában használnak az Egyesült Államokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Kezdjetek el élni.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Mert neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszállt.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőivel, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba, és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Metallica kiállítás nyílik Budapesten a zenekar júniusi koncertjeihez kapcsolódva. A Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban június 6-ától augusztus 1-ig láthatók majd a magángyűjteményekből származó relikviák. A világhírű amerikai metal zenekar 8 év után tér vissza Budapestre, és június 11-én, valamint 13-án ad koncertet a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban már tiszta lesz az ég, és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Ahogy néz,

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz Báb Színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és apród képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. A mintegy 15 milliárd forintos közlekedés fejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőjével, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. If you got love.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is